0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 8-a, KEDD van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Koffer fliegt noch durch den Raum. Wie ein kleiner Talisman,

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

0: Jelenlét. Közélet.
1: Dévle szarakávtum én Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Segíteni egymásnak, visszaadni valamit a társadalomnak abból, amit kaptunk. Dr. Asszani Omár, a Gyöngyösi Tanoda igazgatója szerint ez mindannyiunk felelőssége. Egy éve nyílt meg Gyöngyös egyik legszegényebb város részében a Hangyaboly Tanoda. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekeknek tanulásban, közösségépítésben és a továbbtanulásban is segítséget nyújtson. Hogy mit hozott az első év, milyen eredményeket értek el, és milyen tervekkel folytatják a munkát, arról dr. Asszani Omár, a tanoda igazgatója beszélt. A riportban megszólal még Farkas Lászlóné, a Gyöngyösi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. Most itt vagyunk a Hangyaboly Tanoda egyéves évfordulóján. Milyen céllal alakult meg a tanoda?
2: Az volt a célunk, hogy közösséget építsünk, és világos célokat fogalmazzunk itt a gyerekekkel. Az a legkönnyebb, hogy az emberek általában fogják és legyintenek, hogy ezekből úgyse lesz semmi, ezekkel úgyse lehet mit kezdeni. Egyáltalán nem igaz. A mi tapasztalatunk pont az ellenkezőjét bizonyítja. Ezeket a gyerekeket, ha komolyan vesszük őket, ők nagyon komoly emberek, nagyon okosak, nagyon intelligensek, csak sajnos kevesebb figyelem és kevesebb támogatást kapnak a környezetükben. Itt meg különösen a Durandába sokkal nehezebb körülmények között vannak, és ahogy Nagy Judittal elkezdtük ezt a gondolatmenetet tovább vinni, próbáltuk ebből valóságot létrehozni, és ahogy látja, itt ez a valóság, ami mindannyiunknak öröm tulajdonképpen. Örülünk, hogy ezt csináljuk, örüljük, hogy ezek a gyerekek ilyen környezetben vannak, örülünk neki, hogy a tanulmányi eredményeik sokkal jobbak. Természetesen ez nagyon sok energiát jelent. A Nagy Judit asszonytól folyamatosan kapcsolatban van a szülőkkel, az iskolával, a tanárok, illetve az igazgatókkal, és hogy mindenhonnan kapjuk a visszajelzéseket, hogy hol lehet, hol érdemes még erősíteni, vagy jobban figyelni, és itt majdnem egyére szabott módszerekkel foglalkozunk itt a gyerekekkel. 15-20 gyerekről van szó. Délután, amikor végeznek az iskolából, ide jönnek, nem az utcán, nem az, hogy nincsen dolguk. Itt szeretettel várjuk őket, várja mindenki őket. Itt el tudnak lenni, nem csak tanulni, hanem játszani, fejleszteni a gondolkodásukat, az ő tehetségeiket, figyeljük őket egyenként, hogy ki miben jó, és arra próbálunk koncentrálni. Az alappedagógiai képzéseken kívül itt szakterületeken is matematikát, informatikát, angolt, meg egyéb területeken is szoktuk foglalkozni. Zenével is foglalkozunk, itt alapdolgokkal tulajdonképpen, és egyre jobban próbáljuk szélesíteni ezeket a foglalkozásokat. Természetesen nem csak ezekkel a gyerekekkel szeretnék foglalkozni, hanem szeretnék az utánpótlással is. Már a következő szeptembertől jönnek az első elsőseink, és ővelük is fogunk foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez egy alapvető emberi feladata, kötelessége mindannyiunknak, hogy valamivel hozzájárulunk, visszaadjunk valamit a környezetünknek, amit mi megkaptunk valamikor valahonnan, szülőktől, környezettől, társadalomtól, tanároktól. Ezt vissza kell adni, úgy tisztességes, így gondoljuk ezt az egészet.

0: De főleg akkor hátrányos helyzetű gyerekek járnak a tanodába?
1: Mi nem gondoljuk, hogy hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, hanem nehezebb környezetben, nehéz körülmények közöttben lévő gyerekek, ők nem hátrányos helyzetűek, ők minimum ugyanilyen értékesek, mint a társadalom többi gyereke, vagy mint bármelyik gyerek, csak más gyerekek sokkal több figyelmet, több lehetőséget, jobb, erősebb hátteret kapnak, és biztatást. Mi ezt próbáljuk pótolni valamilyen szinten, összefogásba természetesen, összefogással az iskolával és a szülőkkel.
0: Milyen a szülőkkel való együttműködésük, hogyan fogadták ezt az ötletet, és mennyire vesznek aktívan részt a tanoda életében?
1: Hát az elején nagyon idegenkedtek, nem nagyon tetszett. Hát egy roma család, ezért egy roma környezet. Ide jön egy barna ember, mint én, aki külföldi, nem se tudják, honnan van. Az, hogy én ilyen barna, úgyhogy majdnem közéig való vagyok, és így közelebb vagyok hozzájuk, jobban fogadnak el, meg egy másik hölgy, aki szőkefehér is akar tenni a gyerekeikért. Nagyon óvatosak, gyanakfóak voltak az elején, amíg nem látták, hogy mit próbálunk tenni. Folyamatosan kommunikáltunk, folyamatosan elmondtuk az elképzeléseinket, és folyamatosan próbáltuk őket bevonni a mi programjainkba, a mi tevékenységeinkbe, és így most már teljesen biztosan azt mondják, a legtöbb szülő azt mondja, ha Judit néni szervezi, akkor nyugodtan legyenek ott. Úgyhogy teljesen más a helyzet, sőt, bátorítást kap a többi gyerek, a többi család. Egyre több jelentkező van a tanodában, sokkal többen jönnének, mint amennyit mi nekünk egyelőre van kapacitásunk, próbálunk bővíteni a lehetőségeinket, és reméljük, hogy valamikor valamilyen kvótát vagy állami támogatást is kapunk, és reméljük, hogy nem mi egyedül fogunk ezt csinálni, hanem a civil társadalom többi része is próbál tenni ezért. Mondom, ez a legkönnyebb, hogy azt, hogy legyintük, ebből úgyse lesz semmi, ez nem igaz. Itt látják ezeket a gyerekeket.
0: Milyen nehézségekkel találkoztatok ugye a tanoda elindításakor, vagy azt megelőzően, mik voltak a legfőbb akadályok, amiket meg kellett küzdeni?
1: Maga a gondolat furcsa volt. Nekünk természetesen nem ad, hanem a környezetünknek, hogy megőrült élet, mit akarsz itt ezzel? De senki nem mer oda betenni a lábát, te meg oda akarsz menni, meg ezekkel akarsz foglalkozni, nem lesz ebből semmi. Természetesen nagyon elszántak voltunk ebbe a történetbe. Ránézni ezekre a gyerekekre maga a csoda tényleg, és az, hogy az ember nem akar értük semmit tenni, ez önmaga bűn szerintem. Az volt a környezet részéről a visszajelzés, hogy megőrültél, utána meg ennek a megvalósítása, az egésznek a megvalósítása, hely kell, anyagi lehetőségek. Mai napig is nagy rész saját pénzünkkel, saját anyagi lehetőségeinkkel próbálunk hozzájárulni, vagy fenntartani ezt az egészet. Az épületet megkaptuk az önkormányzattól azzal, hogy használhatjuk. Természetesen nem ilyen állapotban volt, ez rengeteg teendő volt itt, és természetesen befektetések is voltak. Mai napig tulajdonképpen úgy tudom, hogy nem fizetünk a bérleti díjat, viszont a rezsidíjat mi fizetjük, és az összes fenntartási költséget, a számítógépek, az padok, az asztalok, minden infrastruktúrát mi szereztük tulajdonképpen, illetve, ahogy mondta Judit a beszédébe, hogy próbáltunk valamilyen támogatást kapni a kis buszra, hogy a programjainkra vigyük a gyerekeket, mert ezért nehezen mozognak innen ebből a környezetből, más környezetbe, és szerencsére kaptunk 5 milliós támogatást, 5 millió forintos támogatást, amit 4,5 millióval kiegészítettük saját pénzünkből, és egy használt busz vásároltuk meg, már többször használtuk természetesen. Az a tervünk, hogy valaha, amikor lesz lehetőségünk, hogy őket elvigyük iskolába, reggel iskolába, illetve elhozzuk az iskolából, mert korábban az volt tapasztalható, hogy sokan maradnak le az iskolából. Ennek nagyon sok oka van. Az, hogy innen a környezetből télen, amikor nagy koszsár, eső meg minden, a gyerek mire kimegy az aszfaltra, addigra csupa sár lesz, és mire bemegy az iskolába, a többi gyerek kicikizik őket, úgyhogy nem igazán érzik jól magukat. A másik meg a gyerek önmagától nem fog hajnalba felkelni azért, hogy elmenjen az iskolába, és a szülőktől nem látja, nem kapja ezt az ösztönzést, hogy igenis fel kell is menni. Mi ezt azt a hézagot próbáljuk pótolni, és ösztönözzük a szülőket és a gyerekeket arra, hogy majd bevisszük őket az iskolába, és visszahozzuk, de ez a következő tervünk. Megvan a busz, csak sofőr kell hozzá. Többször gondoltam, hogy én majd korán, mielőtt bemegyek a kórházba, én bevinném a gyerekeket, de egyelőre logisztikailag nagyon nehezen tudom megoldani.

0: hány fővel dolgoztok itt a tanodában?
1: A gyerekek ilyen 15-20 folyamatosan változó, de van egy fix gárda, az a 15 biztos. Vannak követelményeink, ahol minden szabad, ott semmi nem jó. Azért vannak követelmények, amiket be kell tartania minden gyereknek, mindenkinek, a szülőknek, a tanároknak, mindenkinek. Illetve a tanáraink, 2 fix tanár pedagógusunk van, akik minden nap délután itt van. Azon kívül Nagy Judit asszony, ő pszichológus, aki foglalkozik a gyerekekkel személyesen, beszélget velük, illetve próbálja terelgetni őket. Azon kívül van matek tanárunk, aki korrepetálja őket, van angol tanárunk, aki szintén segíti őket, van informatikai tanárunk, aki szintén támogatja, mert nagyon fontos, hogy ne maradjanak le informatikai szempontból, csak az egy ilyen két élő fegyver az informatika, a mobiltelefon, az internetvilága, hogy mettől meddig, hogyan, ez nagyon nehéz történet, próbáljunk valamilyen mederbet, kordába tartani ezt az egészet, és változó volt, múlt hónapig volt egy karaté tanárunk, aki tulajdonképpen mozgatta őket és tanította őket valamilyen kisebb önvédelmi mozdulatokra. Én azt gondolom, ez is szükséges, nem csak jó gyereknek kell lenni természetesen, de azt is kell tudni, meg kell tanulnia, hogy mi a jó, mi a rossz, és mikor kell szorul segítségre, illetve önvédelemre.
0: Mennyire tudjátok beépíteni a gyerekektől érkező igényeket, hogy mire van igényük, és azt szerint alakítani a tanoda programjait vagy tevékenységeit?
1: Attól függ, hogy milyen igények. Ha a tanulási igényeket teljes mértékben, pontosan azon vagyunk folyamatosan, hogy teljes mértékben az ő igényeikhez igazítsuk a mi tevékenységünket. Mi ezért jöttünk létre, ezért akarjuk ezt az egészet, hogy az ő igényeiket próbáljuk támogatni. Természetesen megvannak ezek az iskolai normák, a társadalmi normák, a tanulási normák, amire próbáljuk őket folyamatosan teregetni és tanítani. Augusztus 20-án, ahol volt a kenyeráldási ünnep, ezek a gyerekek beültek a templomba, és hang nélkül végig, nem így volt az elején, ők azért hangosak, a gyerekek érthető, végig csendbe ültek és hallgatták. Felmerült bennük a nyáron, meg is csináltuk, hogy több gyerek nem tud úszni. Úszótanfolyamot indítottuk nekik, csak az volt a kérdés, mert a tanárok vagy az úszómester edzővel úgy lehetett megállapodni, hogy 7-kor kezdi, ő 7-kor egy-másfél órát foglalkozik velük. Az volt a probléma, hogy fognak felkelni. Nem hiszi el, 7 órakor mindegyik itt volt, abszolút, és mindegyik itt volt minden nap, és ott voltak az oktatáson, szerencsére most már nem feltjük őket a vízbe. Nagyon szép dolog. Én szerintem tényleg most nem akarok nagy szavakat mondani, de ez az emberi létezésnek egy nagyon fontos mozzanatát élünk. Ezért érdemes élni, érdemes csinálni. Ezen kívül persze, hogy én orvos vagyok, azt is szeretem, de ez egy másik történet.

0: Szeretnék a szülőkbe fejleszteni olyan szintű elköteleződés bizonyos értékek mellett, hogy egy jobban alkalmazkodó közösséget tudjunk építeni, és több kitörési lehetséget tudunk teremteni az itt élőknek. Nem csak a gyerekeknek, hanem az itt élő embereknek is.
1: És a felnőttek nyitottak erre egyébként?
0: Az elején majdnem lehetetlennek gondoltuk ezt a feladatot. Sajnos bennünk is van egy kis befolyás a társadalmi előítéletnek, tehát úgy sem fog veled szóba állni, de egyre jobban érezzük ezt az igényt, és egyre nyitottabbak itt a roma lakosságok. Ezért itt a Durandába magyar ember nem nagyon szokott itt lenni. Én mentőztem itt Gyöngyösön 10 évig, és nagyon nehezen jutottunk erre a területre. Most látja, hogy mennyi magyar ember van, sőt, én még bármikor bemegyek a Durandába, és nincsen semmi gond.
1: Ezt az elmúlt egy évet hogyan lehetne összefoglalni, milyen eredményeket ért el a tanoda?
0: Hát az eredményeink a mi gyerekeink. Ahogy rájuk nézünk, fontos, hogy ők boldogok legyenek, már pedig látni rajtuk, hogy boldogok. Jól érzik magukat itt ebbe a közegbe, csapatként lépnek föl, ha megfigyelő őket, mindig együtt vannak, védik egymást, figyelnek egymásra, vigyáznak egymásra, még akkor is, ha néha eldurvul a játék, akkor is egymást próbálják csitítani. Ezen kívül azért tanulási eredményeik, mondta Nagy Judit a beszédébe, hogy egy jegyet javítottak. Persze volt átlagban ez. Volt, aki több, mint egy jegyet javított, volt, aki egy jegyet, volt, aki kevesebb, mint egy jegyet, de összességében a tanárok és az iskolák tényleg le vannak döbbenve. Az elején az iskolák sem nagyon akartak velünk komolyan foglalkozni, de amikor látták, hogy a gyerekek javulnak, egyre komolyabban vesznek minket és a tanodát.
1: Ugye még elég picik a gyerekek, de azért érződik már akár a tanoda hatására, hogy így a távolabbi céljaikról is gondolkodnak, vagy megfogalmaznak olyan dolgokat, hogy mivel szeretnének majd foglalkozni, vagy hogyan alakul majd az életük?
0: Mindenképpen ez egy alapvető célunk az, hogy amikor mi elkezdünk velük, megpróbáljuk velük beszélni, Judit beszél velük sokat, és megpróbálja velük megfogalmaztatni, hogy mit, miért teszi meg, miért akarja csinálni, mi akar lenni. Mi nem akarjuk űrhajósokat belőlük csinálni, de természetesen, ha van olyan tehetséges közülük, aki űrhajós lesz, akkor mi ezt támogatni fogjuk. Egy átlag tisztességes polgár legyen, aki jól tud élni, jól családot tud nevelni, gyerekeket, boldog legyen, és hasznos lesz a társadalomnak. Minden tisztességes munka, ez abszolút értékes a társadalom részéről, értékes a festő, értékes a vízvezetékszerelő, az orvos. Ez nem az emberi minősítés jelent, hanem egyszerűen csak a foglalkozást.
1: Hogy látod, a közeljövőben vagy a távoli jövőben milyen célokat szeretnétek elérni a tanodával? Akár 3-4 év vagy 5 év múlva, hogy látod a tanodát?
0: Azt szeretnénk, hogy minél többen tovább tanuljanak, minél többen, ha kell az egyetemet, akkor azt is támogat. Ezt beszéltük Judittal. Ha valaki egyetemet, akkor ezt mi támogatjuk, és végig fogjuk vinni ezen az úton. Szeretnénk minél többen, minél tovább tanuljanak és foglalkozzanak ezzel az egész történettel.

0: Farkas Lászlóné vagyok, a Gyöngyösi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
1: Hogyan vesz részt a Nemzetiségi Önkormányzat itt az egy éve működő tanoda életében?
0: Mivel a Durandáról van szó, nagy része a Durandáról szól itt a tanoda, a gyerekekről, és én is itt lakom a Durandába, én is nagyon szeretek segíteni a gyerekeken, a szülőken is, akik rászorulók és segítséget kérnek, bármilyen segítséggel hozzám is szoktak fordulni.
1: Akkor egy szoros együttműködésben vagytok itt a tanoda vezetésével?
0: Igen, igen. Együttműködünk a Nemzetiségi Önkormányzattal, a tanoda.
1: A Nemzetiségi Önkormányzat milyen tevékenységeket végez még itt helyben?
0: Hát programokat szoktunk szervezni, nagyon sok munkánk van, nagyon sok munkám. Pályázatokat szoktam benyújtani, általában meg is nyerem, és megvalósítom. Nagyon sok rendezvényünk volt már ez a két év alatt. Mikulás ünnepség, gyereknap, roma hagyományokat őrizzük, föllépünk a gyerekekkel, cigánytánccal, de itt a tanoda ez nagyon-nagyon segít a gyerekeknek itt a Durandában.
1: Milyen terveid vannak? Mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
0: Mint Nemzetiségi Önkormányzat, hát tényleg nekem is ez a tervem, hogy itt a gyerekeknek hagy segítsek. Itt, hogy mivel nagyon elfajult a kábítószer, hogy a gyerekek ebből hagy maradjanak ki. Hogy csak a tanulás, fejleszteni őket, amit csak lehet kihozni belőlük, integrálódni.
1: Mit kell tudni a helyi közösségről?
0: A szülők egyébként egyre közreműködnek, bíznak bennem, minden kérdéssel, bármilyen bajjal hozzám fordulnak, szívesen segítek neki, amiben tudok, amiben van lehetőségem, együttműködnek a szülők is.
1: Akkor nyitottan vették ezt az ötletet is, a tanodának az ötletét, ami ugye már egy éve működik, hogy a gyerekeknek minél több lehetőséget megadjanak.
0: Igen, nagyon szeretik, hogyha ide járnak a gyerekek, addig sem csavarognak. Ez tényleg közösségépítő, a gyerekeknek ez kikapcsolódást tanul. Nem csak a tanulásról szól itt a gyerekeknek, hanem tényleg, hogy egy kicsit fejlődjenek egymással szemben is, teljesen máshogy viselkednek. Azóta nagyobb lett a baráti körük.
1: Akkor sok szempontból is fontos ez a munka, amit itt végeztek, akkor így karöltve a tanodával a gyerekek érdekében.
0: Igen, igen. Szeretek itt dolgozni, szeretek a gyerekekkel foglalkozni, ők is nagyon szeretnek engem, a tanodát nagyon szeretik. Eleinte egy kicsit húzódtak, hogy úgy gondolták, hogy csak tanulás, de tényleg itt nagyon sok program van nekik, táborok, sok mindenben részesülnek, Nagy Judit által és Omár úr által.

0: volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficcanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádiósko lovárisko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvo sajsunen perománisib. Muro anav, Kvalla Gábor. Kolompár Gábor, Leszko o románó nav moci, Andai Soltvat kert a kerel o románok hetánipe. Vojkodob henel, névo románok hetánipe trobúj. Lesz sajsunen pekadó, hajpo káver kurko. Papeszko trajovorbil.
4: A veszasztó baktálom ropraloro, a drágos szunto de landasztó, a iszunto Mária. Na is szállató kertje, igen, nagyon sugára patyiva ki, hogy pemandeg indi szárdam, áldi tudod, drágoszom tudod, hogy hajtíri búcsi, inkes elvásárbes. Me, ando jek mia, ija, sella, haj pe oktovár desengo, bers rakhagyilem, ando kis kunhalas, és pe akának pe szeptember 5-én, pe pánzsdó, pe szeptemberesko pánzsdó gyesz rakhagyilem, murodát Kolompár Sándor, ando kis kunhalasi, Muri dej meg anna soltvat kerti farkas borbála. Murodat csurárig, evály köre keret kérde, igen nagyon bud vers. Ando kiskiun halastari szárde, majd appol alavi leandó tázdár, éppen ezért már ne vály köre ég ázsenge. Kate ando soltvat kert, hát meg kodipenám, hogy eftavárdes százalékunk kera szókat, he, oprecirdine legázse, ande lenge vajkure kérdele. Muridei kodi dopásrig lovárícaj, dopásrig ke, meg kérdezsanám, hogy rumungrej. Hát von inkább dráka, réza, pe puvakeren az búti. Apolal ugye manszi, jeg penyórisi, vagy jeg perse szamaj puri szárme. Manszi trinsavora, jeg sávosima, vagy desia bersengoj, szima jeg sej, vagy de sefta bersengi, muri majcini sej pedig de supázse bersengi. I majcini a kánk ande oktobar, ande oktoviskole pírel, i maj bári voj ande bári iskola pírel, voj abba a dújtó osztályi pírel, muro maj báru, ugye a sávó, oda pedig maj do káver bers, ande de soktó bers májusba fogja te érettségizni.

0: horizont.
1: Ugye rakhajile me peso seri, hogy nagyon butzsine szamaszpo telepokkal a cinoszimasz. Muri gógyi, kell meg kérdezze, ima palpáli, hogy pe stárto bers, kanasz messzimasz, trin stárto bers, nagyon, nagyon biztosasz, purnanges szamasz, nasamesz, csak egy cinoszosztin, de csikodoszosztin, nem mindig szaszpamende, szaszkana nangeszimasz. Szász, hogy kérde, hogy bukhajva szasz, de sunkat he, nagyon bár ez penaltuk-e, muropral, de kaszavó, Szaboreszki ke lumasz azt man, hogy mi akarnak csiparúvasz a Facebookon, ha ez ozsanam me, ha jó tévévo. Nagyon lássi peszaszkot he. Kod kert ez az, hogy egy bokoi, nakor korik az az. Okto de zsine, Szabora. Apola nacsolasz, ugye kadi vreme, pal telepo, tehát andó soltvat kert, moro papo, andó sejmös, kérdasz, jek her. Cirdas építi száraz egy her. Anglunes, kate andes oltvat kert, parrom, majd butrom minke po telepo ásile, olyan a vrigelas po sejmes, kadó egy cinogáv, katár 5 kilométer ura jön a vat kert. Ke voly kérde, gindi száraz pe, hogy náj mistokot he. Ande egy vátra egy romenca, csizsan a szosztár, gindi száraz akko, de voly zsan ez, hogy nász mistok erre ke azért, első ízben penasz, kerenaszi vója, és voly majd butkambasz szerintem, azért gelasz rigate, ugye kaj kőműves a kerelasz bútyi, és dikelasz katári gázse, hogy visaj majd mistote kerel peszkot rajó, hát kadó szakon peszkot rajó, szakon pojekt trubújt el andó vasz, de trád el peszkot rajó. Kvorta kérdez, ármi stoj leszke.

0: Maskarut nullámo, ochto, érta, trín, ta jek, jek, ochto, ochto.
1: No, apolálpeli, ugye van még ott hengelem, vo murodád, ugye ott hengelem, skajpeszko szokro, kot he kérdasz, tata, jek, cino, kér, cino, kér. Mesár szerint ma bárosszasz, de apolál gelemme, szimasz, bisebérsengó, hát körülbelül stárvár trinengó szasz, de sudú négyzetméter ura szasz, kodó bárok her, andasz barári, nem? Hát koliba, hát csikodit csiszasz, nagyon cino szasz, hát stáre zséninge, de sudú négyzetméter ura, kháncsi. No, apolál szasz, andó oktovárdes, haj íja, vimur ide gelast budite kerel és oprelino socpolo kede kindas murodad a sasle inke otepi voli ne opre kede kindas murodad je gajano ker da na kasavi sa sulumo va nadur sa pelestana ma bacerapo no kote mi što sam as bararde ame amare sulebura amarudat maridei nagyon mi što sa samenge. Közben, mert ugye Iabel Sengu kérdélem 89-ben, gélem, te sportolí, te karatézi, mert meg eddig indítszáltam, hogy végá rak lézsán, ást a zsámbime. És hát ugye közben murodát kérdég indítszáltam, hogy kerel kére le vájkure, ke nasadász, nasadelesz. Pont rendszer váltáskó, Iavardes, abban maladász, a bérs, első ízbe angolul lesz, romén bisalde avrianda búti. Egázsinke asile, ke gudolén száz szakme, ha ez szoksanamme. Szpénda szót, tata, mama, ke sunka, te náj szó, te kerasz, kerasz-e vági, ha egy pírasz, amenge ande réz, ande dráka, pe puvasz, majd rá, blabáresz, és a orrendszer.

0: Kolompár Gábor, Leszko o Románo nav moci, Andai Soltvat kerta kerel o Románo ketánipe, Vojkodob henel, névo Románo ketánipe trobuj, Les sajsun empekadó, hajpo káver kurko, Papesko trajovorbil.
1: No, mert meg ugye gyelem, mert kadár ráklénca, te zuma vamma, hát kadó zuma ipe, de hát szíva szabad, de susóve belsengó. Úgyhogy, hát pedig kefta bers kérdem, közben vi birkózi szárdem, kodó jegbers, hát mure szíti márus, mure szíti pe, hát andó angluno osztályo, buki szárdem, ke muride hai muroda chibi sarta ste jutima ke virati ando trin musak pure kerde buti rati pala mizmeri angla mizmeri so ando trin musak pure kerde buti abo apolal vi ando tri tu ostai megin buki sarden es nagyon pares az tele kerde me ochte iskole rendese na esti hajso zarame es oya közbe amaro pral mert nagyon kamosz lesz, egy ulasz, egy káneszes. Jókvár penel mange, ugye karatézni pírosz, kate, angol men, de szaszó, ugye sziók a szavok, busz meg álló, a velkote, mert szóka renka te ráti októ császunge. Hát penel sunka te, hát zsasz kérek, hát de kájszon azt tudom, hát felelősségre volni szárdasz ma, hogy szóker azt mondja, jivende, de lasz, hogy jiv, bár és ilasz, azt vagy mínusz oktod és fokure. Hát például azt kérek, szamas sportóni, zsutyára szobuszol. Na például a vén André, hogy te tátoj, andó faházi, tátoj, majd meg hérengre tumen. Na mit kérdez az? Hát akkor szíma szabad ese bersengó. És kadó zsik vikatyi reme gyalasz, amíg pirosz karatézni. Show bears piros kai jula ko te penen as mange suntune devles sari sarto bui yaste tara in pe e manusha ayo shukara buche kada me vina isarda me julas ke me vial kanak me isara ke nayon bari buchi kerdas gero kada le nayon nayon bari gojeski sas o jula ke nas angoleste konkadi kényeso búti, de pati váló búti oprelel, hogy trádel angla peste.

No, apolál, ugye a ripír nem múre iskola, közben múra romja tertona, amen úzsa hajbaktále, pinzsár nem amende, szilveszteri szász. És ugye hát kote, hát pinzsárdam, ame, borbi szárdam, ame, szózsanam, ame. No, hát mi kamlemla, vi voj man, hát a szotekirav, szotekirav, na jó van, mely szúten tart kell hajnalba, hát kadoszasz, 95 körül szaszkadó. Abból áll például, mert azt is kiri lesz ke, is kiri, laki, hogy kamat, te zsavlende, te vol bimma, lesz a hely szózsanam, mert kézen osz lesz, hogy lakó címo, ke muri romnyi, haj, muri peny, barát kinyaszasz. És ugye nász telefoni, mobil telefoni, haj Facebooko, hanem kérde társalginasz, hogy is kiri nász, jek váleszke. Pósta, hogy opresson azt lehet, abban nem nagyon kerünk a szeve ternyivátor, hogy iszkirin penge, csak képes lapos szerintem csikeren, nahogy lila. És akkor iszkiri jó lil, súva oprepe, pósta, vel, papára, jó, misto, oké, av, aven. Tehát azért például de duma, hogy dát eszke, hogy zsab, mert hát például kérde például, hát azért vidara elemet, drinsó gúraszim van. No, gele me kuntasa, mire bácsész a pendem, hogy szorszaszi, ugye ma intik fenne, mert a taszko, tata majdnem márdasz ma, itt ott el el ma ander palma. No, viker, de szaszmúropral gelam, e mamasza. Mama a vilasz manca korkori. Fenne, mert malindak és unka, te melinda. Maj avav, tute, káver, kurko, pentje da deske, te zsutyár elame. Pendasz mistoj. Te kamesz, hogy pendem mistoj. Kepen nagyon fajma. Tudsz a te volt bíma, gyors társaságú, szóval nem. Például is tovább.

0: Kolompár Gábor, Leszko Románó Nav Moci, Andai Soltvatkert a Kerel o Románok Hetánipet, Vojko Dobhenel, Névo Románok Hetánipet Robúj, Les Sajsú Nem Pekadó, Hajpo Káver Kurko, Papeszko Trajovorbil.
1: No, Richard, szász, dasz, duma, peszked, a deszke, káver, kurko, abaj, tatasza, mori néposzak, tényleg, érem kell pizsére. Pénes a tatasunk, a te kádi, háj, kádi, kamenkázása, vorasz, szó, pénes pácsal. Pénes, pénes, zsaj, de te animáte péng iskola, te keren. Hát de októ iskola, hát akkor kérdem a már októ iskola. No, Richard, de szász, tényleg kérdem a már októ iskola. Apolal, anda, Ijavar de Sajefta, Berzs, ugye kérdem a már iskola, apol a júniusban, 6. 27-én, Pepista, Efta, Gyesz, Vinás Lantar, amengé finoman, kérde Fatyi Válesz.

Kadungriko rádió voszasz perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásandév lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, ze studií vás pozdravuje Anna Fabian i redakcija Rusinskoj programi Mađarskog radija. U našoj dnešnjoj svjatočnoj programi možete čuti peršu čast svjatoj liturgiji do svjata maloji bogorodici roždenija pri svjatoj Divi Mariji, kotru liturgiju na staroslavijanskom jeziku celebrovav dr. Ištvan Čabini. 2016. roka u Grekokatolickoj crkvi na Rožaktare u Budapešti. У святой літургії брав участь центральний ліпотварюжський хор. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Yeah.

Ja.

Amen.

0: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában egy különleges zenész életével, munkásságával ismerkedhetnek meg, aki a szerb zenei hagyományokon alapuló, Szerbiában már évtizedek óta nagy tradíciókkal rendelkező, ám a nemzetközi zenei palettán csupán az utóbbi két évtizedben kimagasló helyet kivívó szerb fúvós népzene jeles képviselője. A szerb trombita mesteréről Boban Markovicsról szól mai műsorunk, amelyben az általa játszott Csocsek, azaz a 19. században az Oszmán Birodalom területén kialakult 9/8-os orientális motívumokkal tarkított zenei irányzat néhány változatát is hallhatják. Tartsanak velünk a következő 30 percben is.

A Magyarországon is nagy tiszteletnek örvendő Boban Markovics a szerb pravoszláv egyház által használt Julianus naptár szerinti május 6-án tartandó Szent György napján, a cigányok legendás ünnepén Gyurgyevdánon született, a délszerbiai Vladicin Hán városából származó zenész nagyapja Pavle, aki szerbiai királyoknak is muzsikált, illetve a szintén különféle zenekarokban játszó apja révén ismerkedett meg a trombita zenével. Boban Markovics már 7 éves korában megismerkedett a trombitával, ám gyerekként elsősorban focizni szeretett, és nagy álma is az volt, hogy felnőttként labdarúgó legyen. Apja nem volt túl boldog egyetlen fia ilyen álmait halva, ezért komoly beszélgetésre került sor. A te sorsod, hogy trombitás legyél, ez volt apja mondandójának lényege. Innentől kezdve Boban élete megváltozott, komolyan gyakorolni kezdett, eljárt apjával és a zenekarral a különböző zenélésekre, lagzikba, ünnepségekre, ahol többször kifulladásig játszottak. Többek között a már előbb említett csocsekeket, a Dél-Szerbiában igen elterjedt ritmusokkal. Most hallgassuk meg a Roma, illetve a Szenela csocseket Boban Markovics és zenekara előadásában.

Boban Markovics 20 évesen alakítja meg első zenekarát, amellyel már kész versenyezni is a gucsai fúvós találkozón, ahol 1961-től minden évben a legjobb fúvós szerb népzenét játszó zenekarok a Dragačevoi trombitás találkozón méretik meg magukat. Nincs nagyobb elismerés a szerbiai trombitások számára, mint megnyerni a fesztivál első trombitája díjat ezen a találkozón. Boban Markovics 5 alkalommal nyerte el ezt az elismerést, 1995-ben pedig a trombita mestere díjat, 2005-ben pedig a gucsai fúvós találkozón nagykövete díjat is odaítélték neki, ami talán a Balkán legfontosabb trombitás elismerése.

A sikert sikerre halmozó Bobant a többszörösen kitüntetett filmrendező Emir Kusturica és a legismertebb balkáni zeneszerző Goran Bregovic meghívják, hogy vegyen részt az Underground és az Arizonai Álmodozók című filmek zenéinek elkészítésében.

Boban saját tehetségét nem a zeneiskolában csiszolta ki, hanem rengeteg munkával, a hangszerre való figyeléssel, a ritmusok, a zenével való foglalatossággal. Fiatal zenészként meghívást kapott Londonba, hogy vegyen részt egy nemzetközi zenekarban, ahol még 20 trombitással karöltve készült az előadásra. Mikor kezébe adták a kottát, zavarba jött, mivel nem merte bevallani, hogy nem is ismeri azt. A probléma végül is megoldódott. Megkérte a zenekart, hogy játsszák el számára a kompozíciót, majd ezt hallva hiba nélkül bekapcsolódott a folytatásba.

Boban komoly nemzetközi karrierje 1999-ben kezdődött, ekkortól saját 13 fő zenekarával, amelynek vezetőjévé 2006-ban 18 éves fiát Markot teszi meg, többször bejárja Európát, az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát és Izraelt is. Készített lemez Lajkó Félix-szel tevékenységei között szerepel a balkán cigánzenéinek más zenei műfajokkal és kultúrákkal való kapcsolódási pontok kutatása. A 13 főből álló zenekar egyrészt a saját roma zenei tradícióját képviseli, amely nyitott a roma kultúrához is kötődő más zenék és kultúrák iránya felé.

Mai adásunkat Rádik Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 7-e hétfő van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádija na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéjét hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Baranyi Csabát ismerhetik meg, aki színészként, műsorkészítőként, divattervezőként, valamint íróként is tevékenykedik. Majd Kovács Antal Máté zenész érkezik hozzánk, aki a Románodrom cigányzenekar perkásaként vált ismerté. A riporter Tóti Kenikő.
2: Baranyi Csaba sokoldalú ember, alkotó, aki színészként, műsorkészítőként, divat és stílus tervezőként, valamint íróként is tevékenykedik. Életútját nagyban meghatározta személyes élettörténete. Egy több gyermekes cigány családban született, ritka szívbetegsége miatt azonban az orvosok 2 napot sem jósoltak neki, de sikeres műtétek sora után végül életben maradt. A nehéz kezdetet követően a fiú kálváriája azonban nem ért véget. Édesanyja gyermekotthonba adta, majd onnan nevelőszülőkhöz került, ahol sok szenvedést élt át. 2008-tól ismét állami gondozásba került, ahol a traumát megélt gyermekből nevelői és pedagógusai segítségével lassan tudatos, sikeres felnőtté vált. Sorsát önéletrajzi ihletésű könyvében Tükörszív igaz történet egy fiúról, aki otthon keresett és magára talált címmel írta le, amely idén jelent meg. 2017-ben a gyermekváros igazgatói elismerő oklevelét vehette át, 21-ben pedig kiemelkedő szorgalmáért és közösségi tevékenységéért Károlyi díjat adományoztak neki. Csaba azt vallja, célja, hogy a megbocsátás által példát mutasson másoknak, illetve valódi értéket, kapaszkodót, reményt adjon az embereknek. Köszöntöm a stúdióban Baranyi Csaba, színészt, írót. Idén ugye megjelent az első könyved, és köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
3: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kedves Csaba, a könyvedről majd beszélünk, mert ahhoz, hogy értsük, hogy mi van a könyvedben, ahhoz ismernünk kell az életedet, ami ugye nem volt egyszerű már az induláskor sem, hiszen ugye a születésed után nem sokkal kiderült, hogy van egy gyógyíthatatlan szív- és érrendszeri betegséged, és emiatt számos műtét vár rád.
3: Igen, én azt szoktam mondani, hogy megszületni se volt könnyű. Én 97-ben születtem, az én betegségem tulajdonképpen egy sinus inversus, ami azt jelenti, hogy jobb oldali szívvel születtem, és abban az időben egyébként még az orvosok sem tudták, hogy tulajdonképpen mi ez, hogy kell ez hozzáállni, és én gyöngyösen születtem meg, és egyből hoztak fel Budapestre, mert édesanyám, amikor egyszer etetett, akkor nagyon rángatózni kezdtem, mindenféle bajom volt, és nem tudták, hogy mi ez, és 2 dologra tippeltek az orvosok, hogy mi lehet, hogy vagy vérmérgezés, vagy valami vérkeringési betegség.
2: Probléma.
3: Az a lényeg, hogy egyből hoztak fel Budapestre, és ott a klinikán azonnal műteni kellett, mert egyszerűen annyira súlyos volt, és édesanyámnak azt mondták, hogy búcsúzzon el tőlem, mert 2% esélyt adnak arra, hogy túlélem én ezt. Már egy szülőnek, ha ilyet mondanak, akkor eléggé pokol neki minden másodperc, úgyhogy az édesanyám nem tudom, hogy miket élhet lett át abban a több órában, de a szememben ilyen szempontból egy elég erős személyiség. De hát itt vagyok.
2: Ez a lényeg, hogy itt vagy, és ezt az egész történetet, amiről beszélgetni fogunk, le is írtad, ugye? Tehát te voltál a hetedik gyermek a családban, és még van egy húgod. Amikor ez a betegség megtörtént, és ugye műtéted volt, utána mi volt?
3: Megműtöttek, sikeres volt a műtét, de ennek egyébként több hónapi rehabilitációs folyamata
2: gyógyulási
3: volt.
2: Folyamat, igen, igen.
3: És valami szinte ez egy csodával felért, hogy a szüleimnek vissza kiadtak. Megkapták a lehetőséget arra, hogy hazavigyenek. Haza is vittek, de pár nap elteltével édesanyám úgy döntött, hogy visszaad a otthonba, mert egyszerűen nem tudja elviselni azt az érzést, hogy én bármikor meghalhatok. Hát úgy kell elképzelni, hogy úgy védett engem otthon, hogy minden másodpercben aludni nem aludt napokig, folyton azon kattogott, hogy lélegzem-e, hogy egyáltalán élek-e, és hogy úgy, hogy valami bajom legyen, mert akkor ő nem tudja, hogy mit csináljon, és úgy döntött, hogy vissza. Azért mondom, hogy ő döntött így, és nem apu meg anyu, mert apu ezt egyébként nem támogatta a lapjáraton, és egyébként titokban is, legalábbis én úgy tudom, hogy igazából ő titokban hozott fel Pestre. De én ezért utólag hálás vagyok neki, mert ha nem lépte meg volna ezt, akkor én már rég nem élnénk. Szóval ilyen szempontból, és tudom, hogy ez nagyon furának hangzik, de tulajdonképpen, ha úgy vesszük, ezzel ő engem megmentett. Én 2 éves koromig voltam csecsem otthonban, és folyamatosan nevelőszülőkhöz ajánlottak, de senki nem fogadott el ezzel a betegséggel. De aztán történt egy fordulópont, hogy volt egy olyan nevelőszülő házaspár, akik ezzel a betegséggel is elfogadták az én neveltetésem. Na és akkor kerültem 2 éves koromba. Hát olyan családhoz kerültem egyébként, ahol az anya rész roma, az apa rész nem roma. Ami kicsit furább a helyzetben, hogy a nevelőszülő anya része, anyuka része volt a bántalmazó leginkább, hiszen az apa rész, apu állandóan dolgozott éjjel-nappal, szóval szinte otthon se volt. 8 évig voltam náluk. Egy a szexuális bántalmazáson kívül mindent megtett velem, ezt tudni kell. Ahogy teltik az éve, gondolkodtam rajta, hogy miért tehette ezeket a dolgokat, mert egyszerűen választ akartam kapni, és egyébként sok gyerek van így sajnos, hogy magukat okolják ez miatt, hogy bántják. Például bennem emlékszem, hogy volt olyan, hogy megvert, és én nem ráharagudtam, hanem magamra, hogy hát biztos én voltam a rossz, és azért.
2: Igen, bűntudat.
3: De közben ez nem igaz, nem így van. Csak valahogy nem akartam elfogadni azt, hogy ő engem nem szeret. Mindent megtettem aznak érdekében, hogy ő engem szeressen, de hát ő ellöntötte azt, hogy nem. És szerintem egyébként...
2: És miért nem?
3: Ezt én soha nem kérdeztem meg úgy tőle, mert elég hamar megszakadt a kapcsolatunk utána. Én arra gondolok, hogy az ő családjában is, ők is 8-an van a testvérek, ő a legidősebb, ő az első szülött gyermek, és konkrétan ő nevelte fel szinte az összes testvérét. És a mama, Isten nyugtassa, sajnos nem úgy bánt vele sokszor, ahogy egy gyermekkel kell, és én szerintem egyébként próbálta azt a sérelmét rajtam kitölteni.
2: Neki saját gyereke?
3: Van, 4.
2: Őket nem bántotta?
3: Nem. Érdekes, mert igazából nem csak én voltam nála gyerek, hanem mellettem is több gyereket neveltek. Én voltam egyébként a legtöbbet nála, de körülöttem cserélődtek egyébként. És egyedül velem volt igazán nagyon durva. Érdekes. Volt 2 kisfiú, aki egyik már Olaszországban van örökbefogadva, a másik Amerikában, velük gyönyörűen bánt tényleg. Velem valamiért nem. És tulajdonképpen amilyen hangulata volt, nekem attól függött az én életem. Az én a napom, az én hetem, éveim. És egyébként párhuzamosan emellett engem többször műtöttek a kardiológián, mert több műtétre volt szükségem, mert ahogy nőttem, aha, meg én úgy gondolom, hogy én lelkileg is én tönkre voltam vágva.
2: Mi volt a vágyad?
3: Hát az, hogy egy olyan családban nőjek föl, ahol engem szeretnek.
2: Hát én azt mondom, hogy te egy nagyon erős ember vagy. Hát, és már gyerekként
3: Istennek
2: is köszönhető. Az voltál. A Jóistennek köszönhető,
3: igen,
2: úgy gondolod?
3: Igen, biztos. Amióta megismertem a hitet és a Jóistent, azóta én neki tudok be mindent, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy én, mint Baranyi Csaba, én mai napig nem tudom azt, hogy én ezt hogy éltem túl.
2: Ezt az időszakot te túlélted, és terve volt veled ezek szerint a Jóistennek.
3: Így van.
2: Hogyan alakult tovább a sorsod?
3: 2008-ban volt az én forduló pont az életemben. Elkezdett rám panaszkodni a nevelőanyu. Nagyon érdekes volt egyébként a gyámosoknak, hogy velem nem lehet bírni, hogy én milyen rossz vagyok. Nem mondom, tényleg eleven voltam, mert hát nyilván a kamaszodok. 2008-ban 10 éves voltam.
4: 10 éves.
3: És hát nyilván csibészkedtem én is, hát hogyne. Mert nem kaptam ám péksütit 10 óra ér az iskolában, meg ilyeneket. Én kaptam a többnapos palizet, a kenyérrel, azt csókolom. A többi gyerek meg frissen vett péksütemény, szóval így is meg voltam ám különböztetve, sőt. Na mindegy, és akkor nyilván vágytam a suli büfébe, ott voltak a friss gófrik, és én nem vehettem. Hát cselekedtem. Na mindegy. És panaszkodni kezdett egyszerűen, hogy hát baj van a Csabikával. És egyszer értem az iskolába, és otthon ült a gyámosokkal együtt a nevelőanyu. És mondta, hogy hát Csaba, akkor most beszélgessünk el. És hát nyilván úgy adt elő, hogy 100%-ig én jöjjek ki rosszul belőle. Én nem tudom ott mi történt, de én hamar levágtam, hogy neki mi a célja. És 2008-ban elkerültem tavaszán a Fóti Károly István gyermekközpontba. Hát nekem ott kinyílt a világ. Most gondold el, hogy egy angol parkos, több hektáros, tavakkal, kastéllyal, gyönyörű fákkal terület. Hát persze nyilván a nevelőanyám azt mondta, hogy hát ne félj, meg fogok úgy verni, itt olyan rossz életed lesz. Hát nem lett, egyáltalán nem.
4: Jó volt?
3: Nagyon.
4: A Fóti gyermek otthonban?
3: Nagyon, én nagyon szerettem. Úgy kell elgondolni, hogy több ilyen burok van, mondjuk így, vannak az egészséges csoportok, vannak a különleges gyerek otthonban élő gyerekek, ott voltam én is. Oda olyan gyerekek mennek, akik szellemi vagy fizikai fogyatékosságaik vannak, vagy betegségük, illetve most már van a speciális ellátásban lévő gyerekek. Na és akkor így voltunk mi, és úgy volt, hogy egy csoportban volt egy csoportvezető nevelő, meg 4-5 nevelő, és ők 24 órás váltásban váltották egymást, és mindig volt velünk valaki, nyilván voltak kedvenceink, nekik is, a gyerekek közül, 9-en voltunk egy csoportban, nagyon jó volt. Én mindig azt mondom, hogy nekem az az otthon. Én nagyon szerettem ott lenni, ott figyeltek rán, tanítattak minket, nagyon odafigyeltek a tehetséggondozásra. Például volt egy amatőr színjátszó csoport, és egyébként tudni kell rólam, hogy nálam a gyermekvárosban jöttek ki azok a traumák, amiket okozott a nevelőanya.
4: Ez miben nyilvánult?
3: Hát folyamatosan bántottam a gyerekeket, mindig azon voltam, hogy rossz napjuk legyen, minden a büntetésben voltam, szóval én nagyon rossz tanuló is voltam, gyűlöltem tanulni, és emlékszem, hogy könyörögtek, hogy Isten, csak a 8-at jár ki, 8-at jár ki, aztán lesz, ahogy lesz, csak jár ki. Kijártam, és akkor hát akkor mondom, innentől kezdve nekem Hawaii Dizsi. Hát nem. Jött a középiskola, és akkor volt, úgy hívják a nevelőmet, a Pavázsai Maria néni, és ő fogott meg engem, és vitt ezen az úton. Ő ismerte fel a tehetségeimet, hogy jól működöm a színpadon, hogy kreatív vagyok. Nyilván a színbetegségemből nem sportoltam, de észrevette a kézügyességemet, és én a Fóti Népművészeti Szakiskolában tanultam divastílus tervezést. Hát nekem az gyönyörű éveim voltak. Imádtam, hozzám hasonló emberek, gyönyörű volt. Szóval ott nőttem én föl, és az életeiként visszaigazol, visszaadta azokat a dolgokat, amiket én egyáltalán nem kaptam meg.
4: Mi lett volna akkor, hogyha a Fóti gyermek otthonban ez a tanár nevelő nem figyel fel rád, nem veszi észre a tehetségedet? Mi történik akkor veled? Mert amikor ezt felfedezte, akkor téged olyan, mintha ráállított volna a
3: színre,
4: mint már egyenesen mehet tovább.
3: Igen.
4: Az élete.
3: Én ezzel a hogyan lett volna kérésekkel sajnos nem tudok mit kezdeni, mert nem tudom.
4: Én se.
3: Viszont.
4: Én se, de azért meg szoktam kérdezni.
3: Viszont sose most már ezzel tudni. Az agyammal tudom azt, például a szakmai életemre ezért én nagyon sokszor visszaigazolódott, hogy én hiszek abban, hogy nekünk van egy küldetésünk. És hogy ott a szabad akaratunk, de a Jóisten mindig dob le nekünk lehetőségeket, és azt észre kell venni és élni vele. Nekem nagyon sok ilyen lehetőség jött a színház élettel kapcsolatban, és hál' Istennek én felismertem őket, és mindig éltem velük. Szóval, hogyha nem lett volna ez a nevelő ott, és nem figyel a tehetségemre, előbb-utóbb biztos, hogy jött volna valami. Ezért mondtam az isteni gondoskodást, hogy én Barany Csaba akkor 10-12 évesen, és azzal a tudással én biztos, hogy nem tudtam volna semmit. Úgy viszont megérzéseim azok mindig így vittek. Én sokszor megkapom azt a kérdést, hogy mi volt ez a fordulópont, ahol így kvázi megtértem így ebbe a dologba. Nem tudom. Nem tudom, mindig hajtott egy érzés, hogy nekem ez a dolgom, ott érzem jól magam, ezt fogom csinálni. És én ezt gondolom azt, hogy a Jóisten így választott ki engem arra, hogy amiket megéltem dolgokat, és amiket megélek, azt tudjam akár ebben a könyvnek a formájában is közvetíteni, és ebből is erőt adni, lelket adni az embereknek.
4: Az, amikor téged például ez a nevelő felkarolt, és megérezted benne a törődést, akkor ugye nyilvánvaló, hogy te már ezen az úton elindultál, és ugye be is kerültél aztán később a gyermekközpont színjátszók körébe. Hány éves voltál akkor?
3: Igen.
4: Ahol ugye a négyszögletű kerekerdőben Mikka Makkát játszottad. Ez milyen emlékként maradt meg benned, és mit indított el?
3: Nagyon szerettem. Ahogy említettem, én nagyon rossz tanuló voltam, és nagyon eleven.
4: De ebben jó
3: viszont
4: voltál.
3: Ebben, igen, ezt a színjátszó csapatot Marianini vezette. És mondta, gyere Csabi, gyere, jó lesz. Jaj, nem megyek, én mindig lázadtam. Persze, hogy mindig az ellentétét mondtam mindennek.
4: Igen.
3: Én nem megyek.
4: Igen, van ilyen típus, aki mindenre elhasz, hogy rögtön, hogy nem.
3: Igen. Aztán gondolkodtam, jó, van, elmegyek, örüljön. Elmentem, és akkor, hát úgy kell elképzelni, mindent mit csináltunk, a díszletet, a ruhákat, minden. Ez annyira tetszett. Ma akkor is nagyon szerettem rajzolni, meg verseket írni, meg mindent. Hát mondom, akkor jó, ez jó lesz. Akkor is az érzés jött, hogy na, itt jól érzem majd magam. És akkor egyből megadta a főszerepet, hú, mondom, de jó. És szöveget tanultunk, folyamatosan törődtek vagyunk, és akkor volt egy pedagógus nap. És akkor mutattuk be a kastély márványtermébe, jaj, imádtam. És a gyermekvárosnak van egy Károlyi díj nevezetű díja, ami minden évben kihozta a pedagógusoknak, ez ilyen szakmai díj. Hát és akkor ott előadtuk, és tapsoltak minden, és én mondom, új, én ezt szeretném csinálni. Ugyanis, amit cselekszem, az egy jó dolog. Örülnek nekem, középpontban vagyok, hát igen, és mindennek pozitív hatása van. Hát nekem ez az utam. Nyilván akkor még nem tudtam, hogy ez egyáltalán ez egy szakma, vagy micsoda. Azt tudtam, hogy én ezt sokszor akarom csinálni.
4: Tehát ez jó, megéreztem.
3: Igen, és én szóltam Marianének, hogy Marianék, én ezt nagyon szeretném. És akkor folyamatosan tett bele előadásokba. Volt már, amivel jöttünk Budapest, tehát az óriási szó volt. Mindig én képviseltem többek között a minisztériumban a gyermekvárost, meg mindenféle rendezvényen, és volt egy pedagógus, és sose felejtem, Zsuzsanének hívják, ő logopédus volt, posztos Zsuzsanéni, lejátszottuk az előadást, amiket kiküldtek hátra, vagy a díjkiosztás. Hát én úgy meg voltam sértődve. A Zsuzsanéni utána odajött a díját adó után, mi a baj, Csabika? Mondom, én nekem jár az a díj, én nekem, akit fellépett. És akkor mondta Zsuzsanéni, Csabikám, majd te is egyszer ezt megkapod. Ja, mondom, én miért kapnám meg? Hát egyébként is ez egy szakmai díj. És képzeld el, hogy milyen a sors. 2021-et írunk, és felterjesztettek Károlyi díjra, mert hát a kiemelkedő teljesítményemért, a gyermekváros jó hírének vivéséért, tanulmányaimért, és képzeld el, hogy megkaptam a díjat, nagyon örültem, és ő volt az első, akit felhívtam, hogy Zsuzsa néni, megkaptam, és azt mondja, hát ezt Sebikám mondtam én. Képzeld el, hogy én magántanuló voltam a betegségem miatt egyébként, mind hevesen is, mind fóton is, és nekem volt egy úgynevezett egy személyes iskolám. Ami azt jelenti, hogy ugye egy héten bejártam kétszer-háromszor iskolába, de amikor nem, akkor otthon tanítottak. Ugyanúgy reggel 8-tól, mondjuk délig, meg egyig. Volt történelemtanárom, magyar, biológia, matek, minden. És úgy szerettem őket. Sőt, volt egy a Marica nénivel, mindig alkudoztam, hogy kreatív műhelyet működtetett. És mondom, jó Csabi, akkor 2 óra tanulás, és hogyha jól tanulsz, akkor utána a következő 2 órában kézműveskedünk. És ez nagyon jó pedagógiai dolog volt, mert tanultam is, megtanítottak tanítani, ami nagyon-nagyon fontos nekem, nyilván. Ezeket egyébként most hasznosítom egyetemi éveim alatt, és utána meg adtak olyan élményeket, ami engem vitt előre. Úgyhogy ők nagyon jó pedagógusok abban a szempontból is, hogy vittek a kvázi kötelezettségeimen, és a tehetségemet is közben gondozták. Szóval igen, nagyon hálás vagyok nekik.
4: Aztán a színészkedés az annyira tetszett neked, hogy meg is próbáltad, ugye elmentél színészképzésre.
3: Igen.
4: Hogyan alakult tovább a sorsod?
3: Egyszer csak egy váratlan üzenetet kaptam, hogy van egy szinkron iskola, és hogy nem akarok-e oda járni. Hát mondom, dehogy nem. És elmentem, felvételiztem, ilyen kökényesi Ági Kautsky, Armani Kerekes József, szakma krémje játszik, hát tanított minket. Úristen, megyek, hát hogy nem menni? Elvégeztem, ez egy 6 hónapos kurzus volt, nagyon szerettem. És volt beszédtechnika, akkor szövegalámondás, szinkronizált, tényleg nagyon jó volt. Balázs Andrea tanított nekünk ilyen, hogy mondják ezt, hát hogy beszélgetés, hogy mi zajlik a lelkünkben, ilyen lelki órákat tartott nekünk. Nagyon jó volt amúgy, és elvégeztem, oké, és volt egy Deák Fruzsina nevezető színésznő, akkor terjesztettem, hát én színész leszek, én olyan színész leszek, hogy úristen. És neki ez megmaradt. És elvégeztem ugye a képzést, és felhívott egy hét múlva, hogy van a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, és hirdet meg fiataloknak felvételit. Nincs kedvem menni? Ó, mondom nekem, de hogy nem. Elmentem, és akkor Nyári Oszkár, aki ennek a vezetője már, 2000-ben nyílt meg ez a hely. Felvételiztem Oszinál, felvett, és ez volt augusztusban, és képzeld el, hogy születésnapomkor debütáltam a legelső darabban, az I'm Online-ban, és ez mai napig még játszom. És idén leszek 10 éve ott. És persze közben elvégeztem a Pest, a Bánfa Ágnes stúdióját, közben játszom.

0: tartottam, mert foglalkozásokat tartottunk, zenés foglalkozásokat, drámaórát, green boxot, szóval nagyon kis színes programot vittünk, és ott voltak a gyerekek, és hogy maradjunk már, még jöjjünk majd máskor is, és de jó volt, meg hogy ők is ezt akarják csinálni, és nagyon hálás vagyok, ezeket megélhetem amúgy, és azért is, mert egy nekem vél szerinti családom, ők nagyon nehéz helyzetben vannak, egy gyöngyös patent.
1: De te és látogattad őket később.
0: Én hál' Istennek jobba vagyok a egy-két testvéremmel, két nővéremmel, tartjuk a kapcsolatot, szoktam is lejárni néha hozzájuk.
1: Mikor kerested meg először a családodat?
0: 18 éves lettem, és akkor már nyilván én döntettem el, hogy bizony. És én felkerestem a szüleimet, de csak azért, hogy ne legyen bennem az, hogy mi lett volna, ha. Ugye? Mert sajnos történt az én családomban egy tragédia, hogy az egyik testvérem 29 évesen elhunyt. Egy banális dolog miatt, építkezés volt, megcsúszott, lezuhant, kész. Igen. És én azóta nagyon próbálom tudatosan megélni azt, hogy igen, tudom, mi történt, mi volt a múltban, de ez nem befolyásolja a jövőmet. Azért, mert egy életünk van, és egy családunk is. Igen, nem mi válogatjuk meg a családunkat, de ha már megvan, és van lehetőségem, és itt vagyok, azért ne felejtsük el ezt a 2% esélyt annó, és a Jóisten megadta, hogy itt vagyok a jelenben, hát én nekem kutya kötelességem. Én úgy érzem, hogy tartsam a kapcsolatot velük, még akkor is, hogyha nem egy olyan rendszeres kapcsolattartás, de azért tudjuk azt, hogy mi van velük. Anyukámékkal, én nem vagyok jóban annyira, de azért mindig érdeklődöm, hogy mi van velük, mert ha valami baj lenne, nagy Isten, én ott lázok nekik.
1: Azt fontos tudni, hogy honnan származik az ember.
0: Igen.
1: A származásod az azért mennyire fontos például,
0: ja, nekem
1: az, hogy roma családból születtél.
0: Egyébként képzeld el, hogy ez nekem az elmúlt 4-5 évben lett fontos. Én előtte ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, mert egyrészt nem olyan környezetben nőttem föl.
1: Hát ott talán nem is tudtátok magatokról, mert sokan
0: elmondták,
1: akik gyermekotthonból jöttek, ahol velük ezt nem tudatosították.
0: De tudatosították velem. Egyébként amikor hevesen voltam még, akkor engem nagyon sokszor cigányoztak. Uh-huh. És érdekes mód, hogy egyébként ez a tanulmányaim során mindig egyedüli romaként voltam az osztályban. Ezeké most is így van, képzeld el. És tudod, mit találtam ki? Ugye most diplomáztam le, és nekem jövő pénteken lesz a diplomaosztóm. Dunaújvárosi Egyetemen tanultam, üzleti kommunikációs szakon, és képzeld el, hogy azt találtam ki, hogy egyedüli roma vagyok a szakomon. Nagyon érdekes. Egy középsuliba is így volt, általános suliba is. Ez is sok mindent azért lefed. És azt találtam ki, képzeld el, hogy amikor majd felszólítanak a színpadra, akkor egy hatalmas roma zászlót fogok vinni, és akkor azt úgy lobogtatom, és én olyan büszkén fogom érezni magam, már csak azért is, egyrészt ahonnan indulok, a származásom, és hogy igen. És én tudom, miért vagyok arra büszke, hogy roma vagyok, mert annyira színes a mi kultúránk. Úristen nagyon. Hát divastílus tervező szakon végeztem első szakmámat, és képzeld el, hogy minket beneveztek egy versenyre. És én csináltam egy görög per cigány motivumokkal készült estéi ruhát. És képzeld el, én nyertem azt a versenyt. Úristen, nagyon szeretem a cigány kultúrát, viszont azt hozzárakom az igazsághoz, hogy mivel engem ez nem ezt határoz, mert nekem ez nem kérdés számomra, hogy na, te büszke vagy cigányságodra, mert nekem ez annyira alapvető dolog, hogy hát hogyne. Én szoktam is mondani, hogy nem a többség határoz meg, hogy persze vannak nyilván veszekedős romák, persze ez a többségi társadalomban is ugyanúgy elmondható, de hogy nehogy már azért bélyegezzenek meg engem, mert a másik olyan, amilyen. És nagy Isten, hogy ő is roma, meg én is. A
1: Covid alatt azt érezted, hogy valamit még tenned kellene, és akkor elkezdtél könyvet írni az életedről. Hoztál is egy példány belőle, Tükörszíva címe, és ugye az van alatt, hogy igaz történet egy fiúról, aki otthont keresett és magára talált.
0: Ez a könyv egyébként 5 éven át íródott, a gondolat megszületéséről egészen a megjelenésig. Az indított el bennem ezt a könyvnek a megírását, hogy nagyon sok olyan történetet hallottam, kortól függetlenül, akik arról számoltak be, hogy valamilyen bántalmazás, abúzus áldozatai. Én olyasmit platformot akartam ennek találni, ami maradandó, ami személyes lehet akár. Nem azt akarom, hogy megélje velem, hanem az, hogy reflektáljon a saját életére, hogy neki milyen szerencsés. Most ezt lehet, hogy én hangzik elsőre, de hogy nagyon szeretünk panaszkodni. Én is egyébként hozzáteszem. Viszont most már igyekszem tudatosítani azt inkább magamban, hogy oké, lehet, hogy ez most nagyon rossz, de annyi jó történik, és erre kell koncentrálni. Ezt most is tanulom, hozzáteszem. Na, szóval, hát jött a Covid, leállt minden, és hát mit csinálj, mit? 3 hétig nagyon jó volt ez a pihenés, tényleg abszurd. De aztán jött egy idő, amikor, hogy Isten, mit csináljak már, de megőrülök. És akkor jó, hát egyszer aludtam este, és akkor így eszembe jutott ez a könyv. Láttam a fejezet címeket, maga címet, a logót, hogy miket írok bele, az

0: Mindent, tényleg mindent. Na, fölkeltem hajnali 2-3-kor, leültem a géphez, és elkezdtem esni, csak úgy, ami jött, és így emlékszem, mondtam a Jóistennek, hogy Isten, ha tényleg ennek meg kell születnie, akkor te meg fogod adni azokat a segítségeket, amik eljutatják a nagy egészhez. És megadta. Goda Krisztinával írtam ezt a könyvet, ő egy filmrendező, ő producer és forgatókönyvíró is, tüneményes nő, imádom, nagyon szeretem. És vele egyébként a Színművészeti Egyetemen találkoztam, mert volt egy nyári táborunk a Karaván Színházas, ott találkoztam vele, és vele írtam meg ezt a könyvet, és nagyon hálás vagyok innen is neki. Van a hátulján, ha megfordított, egy idézet.
1: Igen. Ha van egy álmod, ne hagyd, hogy bárki is elvegye tőled, és örökké hidd, a lehetetlen mindig lehetséges.
0: És nekem ez az üzenetem.
1: Valószínűleg nagyon sok embernek kapaszkodója lehet majd ez a könyv, bár én nem olvastam még, csak ugye olyan dolgokat, amiket írtak róla, illetve te magad is írtál róla, és ugye azt írod, hogy a lényeg abban rejlik, hogy hogyan viszonyulunk a sorsunkhoz, és mit kezdünk mindazzal, amit kaptunk.
0: Igen. Igen, ezért mondtam azt, hogy, és egyébként ez valahol válasz is arra a kérdés, hogy mikor döntöttem el azt, hogy a jó utat választom, mert ugye ezt valljuk be, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk a rossz utat választják.
1: Erre mondja a nota, hogy két út áll előttem.
0: Igen. És valamit belem hála Jóistennek azt fogalmazott meg, hogy na, én nem akarok olyan lenni, mint a nevelőanya, vagy nem akarok olyan ember lenni, mint azok a felnőtt emberek, akik kerülnek a gyermekvédelembe, és bűnözők lesznek, börtönbe jutnak, mert ilyet is láttam magam előtt, hanem akkor, ha már van ez az élet, akkor próbáljuk kimaxolni a jó utat.
1: Most jelenleg hol érsz, Csaba?
0: Ugye egyetemista voltam, per vagyok, mert még leszek is, és én felköltöztem a Reform Szakkollégiumba tanulmányaim miatt, és ott lakom most. A Jóisten segít, remélem, hogy megsegít, és akkor ő szeretnék egy lakást magamnak.
1: Sikerüljön neked, hogy az önálló életedet el tud indítani. Elég sok muníciót szereztél az elmúlt időszakban ehhez, úgy tudásban, mint szerető környezetben.
0: Köszönöm.
1: Akár ugye a munkád révén is, hát ugye a könyv révén is, mert hogy ezáltal azért ismertével által nem állsz meg,
0: nem
1: ennél az egy könyvnél.
0: Nem, ebből igazából ez a könyv egy még csak egy belépő, mondjuk így.
1: Hát úgy legyen. Baranyi Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elmesélted az életed történetét, és lehet, hogy olyan hallgatóknak, akiket mondjuk ez különösen megérintett, az segít majd az életük további folytatásában.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és legyen így.

Kovács Antal Máté zene iránti érdeklődése édesapjához, Kovács Antalhoz és nagyapjához, Kovács Antal Gólymához köthető, akik az Andodrom zenekar alapítói voltak. Gyerekként édesapja gitározni tanította, de hamar az ütős hangszerekre váltott. Később a zenei ritmus alapját adó perka hangszerek megszólaltatásának mestere lett. Ma ő az ország egyik legkiemelkedőbb ütőhangszerese, aki több zenekar tagja, nem csak ütősként, de gitárosként is. Amire igazán büszke, az a nemrég alakult a Kovács és a Cigány Karaván formáció. Kovács Antal Máté nemzetközi színpadokon is megmutatta tehetségét, számos külföldi koncerten van túl, és büszke arra, hogy ő lett a világ első Olá Cigány endorszere. Emellett műsorvezetőként is tevékenykedik, és a fiatalok oktatásával is foglalkozik. De a tudás átadása mellett az ifjú zenész tehetségeket arra is figyelmezteti, hogy erre a pályára csak az lépjen, akiben a tehetség mellett az alázat és a kitartás is megvan.

0: Köszöntöm a stúdióban Kovács Antal Máté zenész műsorvezetőt.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
0: A portréban ugye az egész életedet fogjuk felgöngyölíteni, tehát kezdjük az elejétől. Hát inkább a születésedtől, zene iránti érdeklődésed, ugye az már nagyon korán elkezdődött. Milyen családban születtél?
1: Hát valójában a család így több generációra visszamenőleg nem a zenével foglalkozott. Alapvetően édesapám és nagyapám, akik a zenével elkezdtek foglalkozni, míg annó az Andodrom zenekarnak az alapítói voltak. Tehát édesapám 7-8 éves volt, amikor az Andodromba elkezdett táncolni. Ugye egy táborban, balatonszemesi táborban indult még az a zenekar, ugye Zsigó Jenő vezetésével. Majd nagyapám Golyma, aki mindig kísérte édesapámat a próbákra, meg a koncertekre, ő is bekerült a zenekarba. Majd utána ez átalakult egy rendes nagy csapattá, nagy zenekarrá, ahol édesapám már gitározott, énekelt, és nagyapám is. Így tehát abszolút úgy szocializálódtam, hogy a zene az mindig ott volt körülöttem, mivel ez a környezet ért engem folyamatosan, tehát édesapám mindig gyakorolt gitározni, nagyapám mindig énekelgetett otthon, tehát testvéremet, a kisöcsémet például nagyapám altatta mindig úgy, hogy régi cigány dalokat énekelt neki. A próbákra, amikor zenekari nagy próba volt, akkor volt, hogy én is mentem édesapámmal, nagyapámmal, koncerteken is ott voltam, olyannyira, hogy én 5 éves voltam, amikor az első dalomat megírtam, amelyet az Andodrom zenekarral, a Petőfi csarnokban elő is adtam olyan zenészekkel, mint Latman Béla, Balogh Kálmán cimbalom művész, Horváth Kornél, és sorolhatnám, ugye ők a színpadon voltak, és kvázi engem kísértek az Andodrommal, ahogyan éppen elénekeltem azt a dalt, amit 5 évesen szereztem, és ekkor voltam 6 éves. Tehát nagyon korán elindult.
0: Volt-e valami más elképzelésed a zenén kívül?
1: Mindig kell egy B-terv. Tehát én azt gondolom, hogy a B-terv az kötelező, sőt a szülők is köteleztek erre, hogy oké a zene, de amellett kell valami. Mikor elindult az általános iskola, ugye, és a baráti kör, meg minden, akkor elkezdett a sport érdekelni, és a zenét én abszolút teljesen utána engem nem is érdekelt a zene, csak a sport. Egészen 13 éves koromig fociztam, és indult nagyon professzionálisan a foci karrier is, egészen odáig, amíg lesérültem nagyon keményen, nagyon erősen, és ott döntést kellett hozni, hogy folytatom, és akkor ez mindig ilyen sérülékeny dolog marad, vagy abba hagyom a sportot. Hát abba hagytam, és mikor egy egész nyár alatt otthon feküdnöm kellett bokától combtői gipszben, és édesapám gitárja ott volt mellettem az ágyon, akkor elkezdtem pötyögni a gitáron, meg a hangszereket ütögetni, perka hangszereket, és akkor 13 éves koromban úgy újra rám talált a zene. De természetesen még akkor is kvázi ilyen hobbiszerűen, meg már tanultam is a zenét, de nem ez volt a fő cél, hogy csak zenész legyek, de mindenféleképpen a szülők arra ösztökéltek, hogy a tanulás fontos, legyen meg az érettségi, és utána menjek tovább, és ha zene körül akarok lenni, akkor legyek hangmérnök, vagy éppen menedzsmentet vezessek majd, vagy bármi, tehát mindenféleképpen a zene körül szerettem volna lenni.
0: Az elején ugye arról volt szó, ott maradtunk, hogy gitározni tanultál, de hamar ugye az ütős hangszerekre váltottál. Miért?
1: Nagyon érdekes, elkezdtem gitározni, és mindeközben párhuzamosan az ütős hangszerek is érdekeltek. És nagyon-nagyon hamar azt vettem észre, hogy én inkább az ütős hangszerekben tudnám megélni azt a zeneiséget, ami igazán én vagyok. Illetve mondhatni, az egy piaci rés volt, hiszen anno 23-25 évvel ezelőtt még a percussion hangszerek az olácik zenébe, vagy a world musicba nem voltak annyira elterjedtek. Mindenhol láthattunk egy kannát, egy kanalat, a cigányzenekarokban jött a szájbögő mellett egy gitár, egy tambura, és így volt meghangszerelve minden zene. Viszont a Romanodrom, édesapám zenekara, lehetőséget adott arra, hogy zeneileg nyissunk egy nagyot. Tehát, hogy másképp gondolkozzunk, ne szoruljunk be oda abba az autentikus közegbe, ahol csak egy kanna és egy kanál van. És mivel a Romanodromban már Horváth Kornél játszott, aki ugye a 2017-es évben a világ legjobb perkásaként lett számon tartva, és azóta is a világ egyik legjobb perkása. Nekem ő abszolút egy példakép volt, és mai napig az, és én az ő játékát, ahogy láttam, ez alapján az ütős hangszereken én is elkezdtem játszani. Majd így bekerültem a Romanodrom zenekarba nagyon hamar, mint perkás, és ott is maradtam.
0: Egy picit beszéljünk a perkáról.
1: A perka hangszerek, ugye ott sok hangszerről beszélünk, dalfüggő, stílusfüggő, rengeteg rengeteg hangszer van, ami a percussionbe belefér. Igen. Elsődlegesen, ami...
0: Konga, bongó, ezek hozzá tartoznak?
1: Konga, bongó, kahon, sékerek, udú, tehát rengeteg hangszer. Konkrétan otthon egy hangszer múzeumon van, tehát annyi hangszert halmoztam fel, hogy már nem csak otthon, már édesanyámnál, otthon nálam is, sőt a munkahelyemen, a tévében, rádióban ott is vannak hangszerek, tehát mindenhol is vannak hangszerek. Autóban mindig van egy komplett szett, ha bármikor az van, hogy valamit elfelejtek, ott legyen, vagy ha valamikor úgy van, hogy valahova be kell ugrani, akkor ott legyen egy alapszettem is, tehát tényleg mindenhol hangszerek vesznek körül. Ütős hangszerekről van szó, ami bizonyos zenei műfajokban a zene alapját tudják képezni, bizonyos zenei műfajokban pedig egy díszítő eleme tud lenni a zenének, tehát ez mindig stílusfüggő. Az első komolyabb ütős hangszer az egy kahon volt, amit Spanyolországban vásároltunk, ugye ott vannak a legjobb kahonok, és akkor direkt úgy utaztunk zenekarral turnéra, hogy legyen egy napunk, amikor kahont vadászunk. Ekkor voltam én kb. 15 éves, de ezelőtt már rengeteg ütős hangszer volt otthon, amelyet a zenekar többi tagja használt, amikor még nem én voltam a zenekar perkása. Tehát a zenekar vásárolt hangszereket, és azok otthon voltak, mindig voltak körülöttünk hangszerek, de talán 15 éves voltam, amikor az első saját hangszer, ami már csak az enyém volt, azt Spanyolországban megvásároltuk.
0: Te több országban is elutaztál azért, hogy tanulmányozd, vagy tanuld, vagy vásárolj hangszert?
1: Igen, talán mindegyik így egybevéve, hiszen Magyarországon és Európa szerte az adott hangszereket, ami perka hangszerekről van szó, tehát a nemzetiségi hangszereket egyetemes szinten nem lehet tanulni. Tehát ha valaki dobos akar lenni, vagy perkás akar hivatalosan lenni, tehát perkás hivatalosan nem tud lenni valaki Magyarországon iskolai végzettséggel, mert hogy nem tanítják, és nincsenek olyan szakok. Tehát csak dobszakra lehet menni, klasszikus és jazz irányba.
0: Milyenek az oka?
1: Az okát nem tudjuk, én már felvetettem, és egy nagy célom, hogy amikor kicsit már idősebb leszek, és a zene az már tényleg csak nagyon szerelem lesz, akkor ezzel tudjak foglalkozni, hogy akár honosítsuk ezeket a hangszereket és stílusokat egyetemes szinten, hogy ezt lehessen tanulni, valaki lehessen hivatalosan perkás Magyarországon, és legyen erről egy végzettsége, diplomája, hogy igen, ő ezen a szakon végzett, mert ma Magyarországon és Európa számos országaival, talán egész Európában nem lehet végzettséget szerezni arról, hogy valaki perka hangszereken játszik. Csak jazzdobos vagy klasszikus irányba lehet elmenni, de más ütő hangszeren nem lehet, és ez egy nagyon nagy piacirés, én azt gondolom.
0: Hol tudjátok megtanulni ezt?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig az adott hangszer, ahonnan származik, a helyiektől lehet a legjobban megtanulni, hiszen ők abban szocializálódnak. Azt tanulják gyerekkorukban, már azt megkapják, és apáról fiúra száll az a tudás, tehát több száz évnyi tudás összpontosul akár egy zenészben, legyen az híres zenész, vagy akár egy otthonról jövő olyan zenész, akinek nem jutott az meg az életben, hogy nagy színpadokra jusson el, holott olyan zenei tudás van nála, ami másnál nincs meg. És én ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy minden olyan hangszer, ami engem érdekel, azt ott kell tanulni, ahol honos a hangszer. Így kahonozni Spanyolországban, darbukázni Egyiptomban, Törökországban tanultam, ugye a latin vonal, az abszolút a Dél-Amerika, de oda nem tudtam eljutni, viszont nagyon sok olyan helyszínen voltam, ahol találkoztam dél-amerikai zenészekkel bizonyos nemzetközi fesztiválokon, és ilyenkor mindig úgy alakítottuk, hogy legyen egy kis időm az adott zenészekkel tőlük elcsenni, és tanulmányozni azt a tudást, ami náluk van.
0: A magyarországi cigányság mikor játszott ilyen vagy hasonló hangszereken először?
1: Soha. Tehát valójában az a Romanodrom volt az első zenekar. Édesapámnál szólaltak meg először 20 évvel ezelőtt ezek a perka hangszerek cigányzenében. Na most egy-egy zenekarnál, talán a Kályágnál és Rományi Rótánál is már a darbuka balkáni zenében megszólalt, de igazán nem úgy volt használva, mint egy perka hangszer. Meg volt rajta ütve bizonyos ritmusképlet, de mivel nem képzett perkások játszottak rajta, így nem úgy szólalt meg az a hangszer. Valójában a Romanodromban szólalt meg először a percussion világa, mint professzionális ritmikus szekció. Úgyhogy ez, mondhatom, hogy onnan indult el, és a kahon, mint hangszer a magyarországi cigány zenébe a Romanodromban volt először látható és hallható, és mára már szinte mindenhol az a hangszer ott van minden autentikus cigány zenekarnál.

0: Amikor ugye elkezdtél zenélni, akkor milyen stílus irányzatokat követtél, hiszen ugye ez a hangszer, az mondtad, hogy belekapcsoltátok a cigányzenébe, de azért átvettetek valamit külföldről is.
1: Engem mindig nagyon érdekelt a katalán rumba zene, tehát Gypsy Kings fan vagyok, tehát minden, ami Gypsy Kings, az jöhet, és nagyon befolyásolta az én zeneiségemet. Természetesen utána elkezdtem minden olyan zenét hallgatni, ami nem feltétlenül érdekel, és nem is szeretem, de muszáj volt, hogy minél jobban, minél nyitottabb legyek a zenére, és mindenféle zenét is halljak. Így elkezdtem nagyon sokféle zenét hallgatni, indiai zenét, afrikai zenét, a Metallicától kezdve a könnyű jazzig, tehát mindent is hallgattam, hogy mindent magamba szívjak. Alapvetően a Romanodromba ott egy nagyon kifejezett hibrid percussion cucc indult el az útjára, ami mai napig kevés zenekarnál látható. Autentikus cigányzenekarnál nagyon kevésnél, talán, sőt, talán csak a Romanodromnál látható, viszont már több zenekar elkezdett, több olyan perkás, mint például Magyaró Kornél, aki az ország egyik legkiválóbb ütőhangszerese, ő is egy hibrid, úgynevezett hibrid cuccon játszik, amikor a dob és a percussion össze van vegyítve. Tehát egy ember, egy zenész le tud fedni két zenei vonalat, tehát a dobot és a percussiont egyszerre, mert úgy van összepakolva a szett. Tehát ezt használják bizonyos zenekaroknál, de cigányzenekarnál abszolút mi indítottuk ezt el, illetve jó magam voltam az első olyan perkás, aki az úgynevezett hibrid cuccon játszott.
0: Bele fog ez épülni fokozatosan évtizedek múltán a magyarországi cigányzenébe?
1: Abszolút, ezt látjuk, mert már elindult az a vonal, hogy a perka hangszerek a cigányzenében ott vannak, már mindenhol. Tehát egyre kevesebb kannát látunk, ugye a ceglédi kannáról beszélünk, ami az autentikus halálcigány zenéhez hozzátartozik. Szinte már csak egy-egy zenekarnál látható az a hangszer, már mindenki kezdi a percussion hangszereket beépíteni. Már csak az kell valójában, hogy ne csak autodidakta módon, otthonról jövő tudással használjuk azokat a hangszereket, illetve használják zenekarok, hanem igenis a tehetség mellé elengedhetetlen az, hogy tanuljunk olyanoktól, akik jobbak, akik évtizedek óta ezt művelik, akik egyetemes szinten ismerik a hangszer történelmét, történetét, és az, hogy hogyan kell megszólaltatni, és igen, egyáltalán nem szégyen tanulni, és akár olyan emberek is, akik színpadon vannak már évek óta, egyáltalán nem szégyen és ne derogáljon segítséget kérni mástól, hogy az adott hangszeren ne csak ösztönösen játsz, hanem tudatosan is játszunk rajta. Úgyhogy bízom benne, hogy a zenekaroknál ez el fog indulni hamarosan.
0: Hogyan fogadja a magyarországi cigány közösség, a hagyományos cigány közösség?
1: Egyre többet hallom azt, és én is annak híve vagyok, hogy ha valaki autentikus cigányzenét játszik, tehát a nagyon letisztult ősi olácigányzenét, akkor abban a zenében használjuk a kannát. Tehát az autentikus cigányzene az esztam alapú. Esztamra használjuk a kannát. Ha valaki már world musicot játszik, amikor az autentikus cigány zenét másképp hangszereljük, tehát a magja az marad, viszont fogyaszthatóbbá, emészthetőbbé tesszük 21. századi zenei hatásokkal, azokkal a hangszerekkel, akkor viszont az adott hangszereket, akár a perka hangszereket használjuk úgy, amire való az a hangszer. Tehát teszem azt egy kongán, egy bongon vagy egy kahonon, ne esztamot játszunk, azt játsszuk a kannán. A bizonyos ritmusképletek, amik azokra a hangszerekre lettek kitalálva, azokat építsük bele nyugodtan cigányzenébe, és így már world musical fog válni. Csak nem szabad a kettőt összekeverni.
0: Beszéljünk egy picit arról, hogy aztán hogyan alakultak a tanulmányaid végül. Most egy kicsit megint visszaugrunk időben.
1: Nagyon-nagyon szigorú volt a család, a szülők, főleg édesapám. Ugye látta a tehetséget zeneileg, de a gimnazista éveim során rengeteg koncertből ki kellett maradjak azért, hogy én tanuljak. Tehát, hogyha tanulmányi átlagom kezdett romlani, akkor hiába volt koncert, hívott más zenészt. Amikor külföldön voltunk, utaztunk, és esetleg arról volt szó, hogy a zenekar éppen elmegy vacsorázni, vagy van egy kis szabadidő, és városba elmegy a zenekar, akkor én nem mehettem, nekem a szállodában kellett maradni a könyvekkel. Olvassak, tanuljak. Utazás közben, igen, a könyv legyen nálam, nem telefon, nem laptop, könyv és olvasás. Tehát édesapám nagyon szigorú volt, hogy igen, az érettségi az elengedhetetlen. Az érettségi után ugye úgy döntöttem, hogy halasztok, pár év kell nekem, amikor egy kicsit a zenével tudok foglalkozni. Hát ez annyira viszont elúszott a dolog, hogy utána a főiskola, egyetem az teljesen elúszott, mert hogy beleragadtam olyan mértékbe a zenébe, ami már visszafordíthatatlan volt. Tehát amikor évi 170 koncert van és 200 napot nem vagyok Magyarországon, akkor úgy nehéz oda is összpontosítani, hogy a tanulmányokat tényleg jól tudjam végezni, viszont az is benne volt és félő volt, hogyha a zenei dologból kimaradok, akkor a karrierem viszont teljesen más irányt vesz, és nem biztos, hogy vissza tudjuk azt hozni, hogy ugyanúgy tudjam folytatni a karriert, mint érettségi után.
0: Több zenekar és formáció tagja vagy, és voltál. Igen. Milyen zenekarok ezek? Főbbeket, amikor kérdeztem tőled, akkor azt mondtad, hogy a Kovács és a Cigány Karaván?
1: Igen, ez egy nagyon friss zenekar.
0: Konkrétan... A Roma Soul és a Kisgrofó Folk Band. Ott, ezekben ugye zenekarvezető vagy.
1: Így van, ezekben a zenekarokban vagyok zenekarvezető, illetve jó pár zenekarnál fix tagként vagyok, és a hangszerelésben is rengeteget segítkezek. Most az A Kovács és a Cigány Karaván az idei év attól függetlenül, hogy a zenekar ismeretlen még, ettől függetlenül rengeteg számos fesztiválon főműsoridőben szombaton este 11-től játszunk, tehát nagy színpadosak lettünk, illetve tegnap vettem észre, hogy bizonyos plakátokon a zenekar van elsőként feltüntetve, és már Skóciába, Szerbiába, Szlovákiába, Romániába koncertezünk, ami meglepett, hogy ilyen gyorsan a zenekar még nulla koncerttel, de már is ennyire felkapottá tud válni. Köszönhető annak, hogy a zenekar tagok mind olyan tagok vannak a zenekarban, akik azért nem most kezdték a zenei ipart, úgyhogy nagyon várom az A Kovács és a Cigány Karavánnal, hogy milyen lesz az évünk. Most egyelőre sűrűnek tűnik, illetve ott van a többi zenekar is, ahol zenekarvezetőként azért van nyomás és feladat jó bőven. Viszont annak is nagyon örülök, hogy rengeteg olyan zenekar van, ahol csak bekerüljek a buszba és utaznom kell, és csak zenélni kell. Úgyhogy van munka.
0: Igen, és ugye azt mondtad, hogy a 20 éves pályafutásod alatt, gondolom összeszámoltad, hogy közel 1000 koncerten vettél részt, számos televíziós és rádiós szereplésed volt, 10 lemez.
1: Lehet, hogy azóta már több.
0: Azóta már több is.
1: Azóta már lehet.
0: Nemzetközi megmérettetéseken is sikeres voltál. Most én ezt nem mondanám el, te sorold el, hogy a nemzetközi porondon hogyan értékeltek téged, de az a kérdésem, hogy hova tovább.
1: Talán az egyik legnagyobb mérföldkő az az volt, amikor endorzer lettem. Ugye pont egy interjúm volt ugyanezzel a kérdéssel, hogy hova tovább, és akkor azt mondtam, hogy nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha egy cégnek én az endorzere lehetnék. Ugye az endorzer, amikor egy adott zenész, egy adott márkának a nagykövete, és ő vele fejlesztik a hangszereket, ő az, aki először ezeket kipróbálja, ő az, aki reklámozza ezeket a hangszereket, és ezeken a hangszereken játszik szerte a világon. Rengeteg jó dologgal jár, például, hogyha külföldön van koncertem, nem kell sajátot vigyek, hanem az ottani cég, tehát az ottani kirendeltség már oda eljuttatja az ilyen hangszeremet, tehát nem kell szállítsam sem a hangszereket, illetve minden új hangszer piacra kerülése előtt már nálam van, és van úgy, hogy én tesztelem ezeket a hangszereket. Na most, amikor ezt az interjúban elmondtam, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés lenne nekem, hogy eljutnék ide, mert hogy Olá Cigány zenész még nem lett endorzer.
0: Igen, te vagy az első, és ugye Tájföldön jelentették ezt.
1: Így van, és még nagyobb megtiszteltetés volt, hogy Horváth Kornél, aki a világ legjobb perkása, ő hívott fel engem, hogy drága Mátékám, melyik cégnél vagy te endorzer? Mondom, semmelyiknél. És akkor ő el szeretett volna csábítani, hogy mellette legyek endorzer latin vonalon. Amikor mondtam, hogy hát természet, úristen, hát ez nagyon nagy dolog nekem, és ez az interjú után két nappal történt, sosem feledem, hogy amint Horváth Kornél bácsival leraktam a telefont, édesapámat felhívtam, és konkrétan ugráltam örömömben, és úgy hívtam őt, hogy világ első Olá Cigány endorzere leszek, ilyen még nem volt, és tán, amikor mondták, hogy igen, Tájföldön fogják ezt bejelenteni, ez még nagyobb dolog volt, hiszen egy világmárkáról beszélünk. A világ összes országában ott van, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy Olá Cigányként Horváth Kornél mellett lehetek ennek a hangszernek az endorzere, úgyhogy talán ez volt a legnagyobb mérföldkő az életemben. Most pedig az, hogy minél magasabb színvonalon tudjam képviselni az én zeneiségemet, és minél nagyobb színpadokra, minél értékesebb helyszínekre tudjam elvinni azt a zenét, ami bennem van, és azokat a zenekarokat, akikkel én közösen dolgozom.
0: Nemzetközi színpadokon ugye több helyen is megmutattad a tehetségedet, rengeteg országban jártál. Hát én egy kicsit így irigykedve olvasom a neveket. Kína, India, Japán, Dél-Korea, Egyiptom, Kanada, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, nem sorolom.
1: Rengeteg. Számos
0: országában, igen, ezt még felsorolni is sok lenne. Milyen tapasztalattal tértél onnan haza, mert az egy dolog, hogy ott játszottatok, illetve hogyan fogadtak ott titeket?
1: A cigányzenét, főleg a magyarországi autentikus cigányzenét, én úgy látom, hogy Magyarországon túl mindenhol sokkal jobban fogadják, mint itthon. Tehát épp ezért az összes olácigány zenekar, aki akár autentikus zenét vagy world musicot játszik, jobban tud működni Európa számos országában, mint akár itthon. Itt más a zenei elképzelés Magyarországon. Itthon is szeretik az olácigány zenét, de valamiért talán azt gondolják, hogy nem a legnagyobb színpadokra való, hogy nem tud megmozgatni 10-20 ezer embert. Viszont mi látjuk, hogy igen, de nagyon meg tud mozgatni akár 20 ezer embert, mert hogy autentikus cigány zenével játszottunk már 20 ezer ember előtt külföldi nagy fesztiválokon, ahol igenis megmozgatta azt a 20 ezer embert, és külföldön ezt jobban veszik. Ugye számos országban, ahova utaztunk, mindenhonnan hoztam haza valamit magammal, mert hogy ezekben az országokban én mindig, főleg az első évtizedben az volt, hogy tanuljak. És amikor utaztunk, mindig úgy szerveztük, hogy én valakivel találkozzak, legyen mód és lehetőség arra, hogy az én zeneiségemet fejlesszük. Ebben ugye nagy szerepet játszott édesapám, mint zenekar vezető, hiszen úgy alakította mindig, hogy legyen valami lehetőség ott zenészekkel találkozni, akár közösen zenélni, és hogy tudjam magam fejleszteni. Így mindig hazahoztam magammal valami kis tudást, amit az adott országból összeszedtem. Illetve az utazásoknak azért bizonyos százalékában, nem tudom, 10-20 százalékában azért van egy kis pihenésünk is. Tehát vannak nagyon húzós utak, amikor alig alszunk, és tényleg az van, hogy repülőre ülünk, megérkezünk, aznap koncert, másnap hajnalban jövünk vissza.
0: Tehát nagyon rossz, ugye?
1: Nagyon. Tehát ez mind munka. Olyankor rögtön munkává
0: nagyon
1: válik.
0: Nagyon szigorúan csak munka. Az ember, hogyha először jár az adott országban, nagyon szívesen megnézni. Milyen élmény az?
1: Hát már évek óta jártam Párizsba zenélni. Volt olyan, hogy egy évben nem tudom, 8 koncerten vagy 10 koncerten volt Párizsban, de egyszer sem volt alkalom, hogy elmenjek az Eiffel-toronyhoz. És körülbelül a 30. koncerten volt már, amikor volt 3 óra szabad időnk arra, hogy elmenjek megnézni az Eiffel-tornyot.
0: Na jó, akkor mégsem irigykedem. Tehát,
1: viszont van olyan, amikor lazítás van. Tehát arra emlékszem, hogy például amikor Kínába jártunk, akkor kifejezetten úgy szerveztük az utat, hogy 2 koncert között 3 nap szabad időnk legyen.
0: Azért az egy hosszabb út.
1: Így van, így van. Mondjuk most Japánban is, Oszakában is nagyon szigorú menetrendünk volt, tehát konkrétan 5 szabad óránk volt városnézésre. Ennyi volt egész oszakai utam során. Viszont amikor Egyiptomba jártunk, akkor ott is kértük, hogy 3-4 nap legyen 2 koncert között, hogy azért tudjunk a sivatagba egy kicsit tevegelni, piramis látni, meg minden ilyesmi. Tehát egy-egy kivételes alkalom van, amikor egy kicsit tudunk lazítani is, de azért zömében a munkáról szól.
0: Említetted azt, hogy tanítani is szeretnél. Közben ugye egy díjat is létrehoztatok, arról is beszélj, a nagyapád emlékére.
1: Így van. A Golymadíról beszélünk. Ugye tavaly volt 20. éve, hogy nagyapám eltávozott, és úgy gondoltuk, hogy mivel az ország egyik legkiemelkedőbb táncosa volt, hanem a legkiemelkedőbb, illetve Európa szerte őt ismerték, az ő táncát. Így arra gondoltunk, hogy méltóképpen megemlékezünk róla egy táncversennyel, egy táncdíjjal, a Golymadíjjal. Mindeközben kiderült, hogy nincs cigány táncdíj sehol a világon. Tehát mi voltunk az elsők, akik ezt megalapítottuk, de nem ebből a megfontoltságban, de nem ez volt az indító rugója az egésznek. Úgyhogy megalapítottuk a Golymadíjat, egy országos cigány néptáncversenyt, igen magas díjazással, illetve lehetőséggel a nyerteseknek, hogy bemutassák a tudásukat ne csak a Golymadíjon, hanem egy éves mentorálást is kapnak, és a ma Magyarországon fellelhető olácigány zenekarokhoz eljuttatjuk őt, hogy az adott koncerteken ő fellépjen, mint Golymadíjas, és menjen zenekarokkal is táncoljon. Idén is rengeteg jelentkező volt, és ezzel is életben tartjuk azt a tánc stílust, amit nagyapám képviselt, mert hogy a cigány táncol leginkább mindenkinek Szabolcs jut az eszébe, tehát Máté Szalka környéke, de tudjuk jól, hogy a tánc ennél sokkal sokszínűbb. Nem csak onnan jöttek táncok, hanem Budapesten is létezett tánc, és ugye a nagyapám, mint törzsgyökeres budapesti, ő egy teljesen más tánc stílus ritmust táncolt. Sokkal pörgősebb, sokkal dinamikusabb, sokkal nagyobb ívű mozdulatokkal, és mi ezt szeretnénk életben tartani, ezért hoztuk létre a Golymadíjat.
0: Én arról kérdeztelek, hogy ha idősebb leszel, akkor mivel foglalkozol majd, mert ugye említetted, hogy azért jó lenne oktatni is ezeket a hangszereket, vagy
1: így van,
0: lehet
1: így
0: hangszereknek
1: van
0: nevezni, illetve hogy jelenleg mivel foglalkozol, tehát most innen induljunk el a jövő felé, és mi a további terved?
1: Hát ugye a jövőben alapvetően, mivel zeneszerzőként, producerként is dolgozom, valószínű, hogy egy idő után a színpadi lét az csökkenni fog, és a háttérmunka, ami fontosabb lesz, tehát a dalok szerzése, a producerkedés, illetve évek óta tehetségekkel is foglalkozom, mentorálom őket, illetve ugye a dalok szerzése, producerkedés, ami szintén szerintem nagyobb teret fog kapni majd az életemben, amikor egy kicsit idősebb leszek. Emellett ugye dolgozom egy tévénél, egy éven keresztül egy rádiódiknek a műsorvezetője voltam, a reggeli morning show-t vezettem, hétfőtől péntekig, minden reggel ugye élőben. Most a tévénél, a Dik TV-nél dolgozom, mint zenei főszerkesztő, illetve műsorvezetője is vagyok a Dik TV-nek. Két élő műsort vezetek, emellett másik két műsort még vezetek, ahol fesztiválokra látogatunk el, és bemutatjuk a fesztiválokat, illetve zenekarokat elkísérünk, hogy megmutassuk a nézőknek azt, hogy valójában az a csillogás és fény, amit látnak a színpadon, ez mennyi munkával jár? Hány év van abba benne? És talán ez a legfontosabb része még pedig a fiatalok felé, hogy lássák azt, hogy mennyi áldozattal jár, mert úgy gondolják, hogy ha tud énekelni, valakinek van egy szép hangja, és még tud is énekelni, hát írnak nekem egy-két slágert, eléneklem és sztár leszek, színpadon vagyok és dől a lé, és akkor enyém a világ, és minden. Rengeteg munka van ebbe. És bárkit mentorálok, vagy segítem az életét, mindig ezt mutatom meg neki, hogy mennyi nehézséggel jár. Nagyon fontos, hogy ezt
0: tisztában legyen.
1: Így
0: vele,
1: van, így
0: hogy
1: van.
0: Miről van szó.
1: Így van, elengedhetetlen.
0: Kovács Attal Máté, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. A fiatal generációnak van mit tanulni tőled, és példát venni. Kitartás terén, munkabírás terén, elhivatottság terén, és hát igazából akár tanítójukként is.
1: Egyszer úgy legyen. Ámen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Sok sikert.
1: Köszönöm.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra portréműsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóth Ikenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dvej. Zbogom ostanite do drugoga kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában a Vértes Somlói Heimat Töne együttest ismerhetik meg, amely zenekar egészen pontosan 2006. július 23-a óta zenél baráti összejöveteleken, német nemzetiségi rendezvényeken, táncházakban, sváb bálokban, német zenei fesztiválokon Magyarországon és külföldön egyaránt. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkező fél órában Berendi Nándor, a Heimat Tőne Kapelle vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: Welt nicht schön.
1: Kedves hallgatók, a mai adásban a Heimat Töne együttest ismerhetik meg Vértes Somlóról. Vendégem a vezetője, Berendi Nándor. Mit kell tudni az együttesről? 2006 az alakulás éve. Hogy indult el a Heimat Töne együttes?
2: Az együttes úgy indult, hogy négy zeneszerető úgy gondolta, hogy meg kéne próbálni együtt zenélni. Mindegyikünknek volt már zenei múltja. Volt egy átmenet időszak, hogy egyikünk se zenélt aktívan zenekarba, de megmaradt a zeneszeretete, és úgy gondoltuk, hogy majd egy hónapba egyszer, vagy ahogy éppen kedvünk van, fellépünk, akár csak egy pincének a teraszán. És így is történt 2006. júliusában, egy taljáni pincében összeültünk négyen, és elkezdtük lapozgatni a kottákat, elkezdtünk kicsit zenélgetni, és egy olyan 2-3 órás próba után azt mondtuk, hogy ezt meg kéne ismételni, milyen jó lenne, és abszolút egyelőre csak így magunknak zenélgettünk, és egy idő után kaptunk felkéréseket, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ezt csináljuk komolyabban.
1: Tehát először a barátság volt, és utána alakult meg a zenekar ebből a barátságból?
2: Igen, igen. Tehát igazából mi nem is gondoltuk ezt annyira komolyan, mert mindegyikünk 10-20 évet lezenélt egy Sammi zenekarban. Átmenetileg jó volt egy kicsit a családdal foglalkozni, más témák jöttek előtérbe az életünkbe, de azt éreztük, hogy olyan sok időt töltöttünk a zenével, hogy kár lett volna ezt teljesen abba hagyni.
1: Valami mégis hiányzott.
2: Igen, igen, igen.
1: Azóta aztán eltelt több mint 15 év, megjelent 4 lemez, rengeteg fellépés. Mik a legfontosabb mérföldkövei a Heimat Töne zenekar eddigi történetének?
2: Hát talán a lemezfelvételek azok mindig egy ilyen mérföldkövek, mert megmutatják, hogy milyen számokat játszottunk abban az időben, milyen stílusban zenéltünk, milyen tagokkal, hogy szólt a zenekar, és akkor ezt mindig folytattuk. Általában az volt a koncepció, hogy 2 évente jelentessünk meg egy CD-lemezt, ezt nagyjából tartottuk is, és mindig jó visszagondolni, hogy éppen hol tartottunk, hogy szólt a zenekar.
1: Kedves hallgatók, zenéljünk is egy kicsit a Heimat Töne felvételeiből, aztán folytatjuk a beszélgetést a zenekar vezetőjével, Berendi Nándorral.

0: kedves hallgatók, a mai Nemzetiségek Zenéje műsor vendége Berendi Nándor, a Heimattöne együttes vezetője. 2006-ban alakult az együttes, aztán eltelt 10 év, és történt egy kis változás egy együttes életében. Ez normális dolog egyébként?
1: Szerintem normális, hiszen az egész világ erről szól, hogy folyamatosan változik, munkahelyeknél dolgozok, ez ugyanúgy a zenekaroknál is szerintem ma már normális dolog talán, hogy kinek hogy alakul az élethelyzete, hogyan ér el a zenével foglalkozni, hiszen ez általában hétvégi elfoglaltság, össze kell egyeztetni a családdal is, és ez alapján nálunk is voltak tagváltozások, illetve 2 éve bővült is a zenekar, hiszen 4 fővel kezdtünk, és 2 éve úgy gondoltuk, hogy kipróbáljuk, még egy 5. fővel egy gitárral bővült a zenekarnak a hangszerlétszáma, és úgy néz ki most 2 év után, hogy ez így tetszik nekünk, jó a hangulat a zenekarban, tehát most jelenleg így 5 fővel játszik a zenekar.
0: Hogy éli meg egy zenekarvezető a tagcserét? Hogy éli meg azt, hogy esetleg fel kell venni új embert, vagy fel szeretnének venni új embert? Ezek komoly döntések, nehéz döntések, és talán nem is olyan egyszerű, mint hogy a kívülálló ezt gondolja, vagy?
1: Igen. Hát inkább az emberi rész mindig, mert azért csak barátok leszünk, és sokat vagyunk együtt, minden hétvégét együtt töltjük, de hát néha váltani kell, tehát ez így benne van az életben.
0: Beszéljünk egy kicsit magáról, a zenéről. Nem csak magyarországi német zene, van egy kis magyar zene is a repertoárban. Hogy áll össze egy estének a programja?
1: De természetesen magyarországi német, tehát sváb számokra épül a zenekar repertoárja, de hát mivel ez a sváb zene, salmi zene, ez egy ilyen közös műfaj talán, természetesen magyar számokat is játszunk. Mi főleg ezeket a folkszokat, operetteket, keringőket, tangókat szoktuk eljátszani, amiben mi régen felnőttünk Tarjánban, és igazából ezt képviseljük, és ezeket a számokat játszuk, amin mi felnőttünk, és tetszettek ezek a magyar számok.
0: Mit tapasztal ő, mennyire van igény erre a zenére? Élő zenéről van szó, nem is 2-3 emberes produkcióról, hanem több létszámú produkcióról. Mennyire van erre igény mostanság?
1: Szerintem az élő zene újra fellendülőben van, és a salmi zenére mindig azt mondja nekünk a közönség, hogy azért szeretik, hogy sokan nem is ismerik akár a számokat, amiket játszunk, de azt látják, hogy mi vidáman játszunk el, jó kedvünk van, és ez a vidámság jó kedve átragad a közönségre, és ezáltal sokszor olyan helyeken is zenélünk, hogy egy német számot nem ismernek, akár eljátszunk vegyesen, és azt mondják, hogy olyan jó hangulattal mentek haza, hogy sikerült megérinteni őket.
0: Ha visszagondol erre a több mint 15 évre, mi volt a legérdekesebb, vagy talán legfurcsább szituáció, ami így kerekedett?
1: Hát általában így a jó kedvekre emlékszek vissza, hogy a jó bulikra, külföldi utazások is mindig vannak, azok is ilyen jó kis emlékek, hogy itt is jártunk, ott is járunk. Hát nagyon sok szép élményben van természetesen részünk.
0: Kedves hallgatók, a vendégem ma Berendi Nándor, a Heimattöne együttes vezetője. Picit zenélünk, aztán jövünk vissza ezekkel a bizonyos külföldi utazásokkal.

0: nemzetiségek zenéje, válogatás a legszebb dallamokból.
1: A Heimattöne együttes Vértes Somlóról immáron több mint 15 éve zenél magyarországi német dallamokat és magyar dallamokat is. A vendégem a mai adásban Berendi Nándor, az együttes vezetője. Említette a külföldi utazásokat, ez mindig valami különleges dolog egy zenekar életében?
2: Biztos, igazából nagyon szívesen játszunk természetesen idehaza is, de egy külföldi utaz mindig érdekesnek tűnik nekünk, új emberekkel ismerkedhetünk meg, új helyszínekkel, és szerencsére minden évben kapunk külföldi fellépéseket, és nagyon szívesen teszünk ezeknek eleget.
1: Merre jártak a világban?
2: Elsőnek Európa több országában megfordult a zenekarunk, így Németországban, Ausztriában jártunk, eljutottunk Lengyelországba, Litvániába. Ezek ilyen európai nagy népzenei néptáncfesztiválok voltak. Nagyon érdekes több kultúrát megismertünk, tehát ahol nem csak így a német-magyar kultúra volt, hanem akár egész Európának a kultúrája. És ami óriási lehetőség volt számunkra, hogy 2015-ben Amerikába is kaptunk most már meghívást, a kinti németek, illetve a magyarok hívtak meg minket, és ez most annyira tovább folytatódott, hogy tavaly második alkalommal is jártunk kint Amerikába és Kanadába, és idén újra meghívást kaptunk, hogy megint menjünk kizenélni.
1: Ez egy komoly visszaigazolása annak, hogy az ember, hogyha meghívják arra a nyelvterületre, a német nyelvterületre, amilyen zenét csinál, hogy akkor igen, valóban valamit jól csinálunk, hogyha meghívnak gyakorlatilag oda az ős hazába is, akiknek a zenéjét mi is játsszuk.
2: Igen, ez mindig nagy élmény, meg visszajelzés, hogy az a sok kottaírások idő, amit az ember a zenekarba fektet, ezekkel az élményekkel kapjuk vissza azt, hogy ezt érdemes volt csinálni, és érdemes folytatni.
1: Beszéljünk egy kicsit a kottaírásról. Tudom, hogy a Heimattöne zenekarnak egy komoly kottagyűjtési folyamata is van, egy komoly kottagyűjtési munkát is végez. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Nekünk mindig célunk volt régen, amikor zenéltünk már zenekarokba, hogy a régi számokat milyen jó lenne egy kicsit leporolni, áthangszerelni egy kicsit a mai fülnek jobb hangzásba. Ezt el is kezdtük annó, elég nehezen találtunk régi kottákat, amit találtunk, azok pedig elég rossz minőségűek voltak már, akár a papírja, illetve akár nem volt annyira precízen leírva, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokszor azért nem játszanak zenekarok ilyen számokat, mert nincs jól leírva, és mi is elsőnek eljátszottuk, azt hallottuk, hogy hát ez nem egy jó szám, és utána rájöttünk, hogyha újra vannak ezek hangszerelve, kicsit át kell nézni őket, nem is olyan rossz számok, és ezeket éveken keresztül csináltuk, ez hatalmas munka volt, de azt látjuk, hogy megérte, mert így egy kicsit az őseinknek a zenei kultúrája ma le van fordítva mai nyelvre, illetve rögzítve van CD-kre.
1: Hogy történik egy ilyen áthangszerelési folyamat? Összeül a zenekar, összedugják a fejüket, és próbálgatják, hogy mi az, ami esetleg jól szólna, vagy van egy konkrét koncepciója a zenekar vezetőnek akár, vagy valakinek, aki hangszereli, és akkor az lesz a végleges megoldás?
2: Hát fel lett osztva annó, hogy volt két fő a zenekarban, aki gyűjtést végezte, tehát ők jártak faluról falura, régi zenészeket kerestek meg, vagy akár a régi családjukat, és akkor ilyen padlásokról kerültek elő kották, különböző zsákokból, tehát ez is egy komoly munka volt. De aztán azt láttuk, hogy rengeteg húsos láda tele volt kottával, de hát az volt az óriási következő munka, hogy ezeket mind át kellett játszani. Szóval én játszottam át harmonikával, és akkor ott már kiderült, hogy ez egy jó hangzású pók, ezzel érdemes foglalkozni, és akkor így válogattuk ki ezeket a számokat, és így elindultunk 5-10 számmal, és egyre többet vettünk bele akkor ezekből.
1: Hölgyeim és uraim, akkor következzen most a jó hangzású polka a Heimattöne együttestől, aztán jövünk vissza Berendi Nándorral.

0: Kedves hallgatók, a HMA-tőne együttes vezetője Berendi Nándor a vendégem a mai adásban. Mit terveznek a közeljövőben, mik a távolabbi célok akár, amit a zenekar el szeretne érni?
1: Jelenleg a legfontosabb célunk a legújabb zenekari CD-nek az elkészítése, hiszen korábban, amit már említettem, hogy 2 évente jelent meg zenekari CD, ez most a legutóbb elmaradt, és 4 éve volt a legutóbbi CD-n kiadása, ezért elhatároztuk, hogy most idén, amikor kevesebb a felkérés, elkezdjük a legújabb CD-nket csinálni. Ezt most tavaly decemberben el is kezdtük, ezeknek a felvételei, illetve javítási munkálatai kezdődtek el, tehát még elég az elején vagyunk, de azt tervezzük, hogy így koranyárra, középnyárra meglátjuk, hogy éppen hogy sikerül. Ezzel akkor azért az új CD-vel fog megjelenni a zenekar.
0: Esetleg fellépésben vannak olyan jellegű tervek, amire azt mondja, hogy itt még mindenképpen szeretnék zenélni az életemben?
1: Hát igazából mindenhol szívesen zenélünk, tehát mi olyan zenekar vagyunk, hogy bárhol jó hangulatban zenélünk. Természetesen új helyekre szívesen ellátogatunk, hiszen mindig nagy élmény olyan helyekre eljutni, ahol lehet, hogy magánemberként sose jutna el az ember, de így a zenével el lehet jutni. Illetve az idei amerikai útunkra is készülünk, hiszen itt mindig társcsoportot is kísérünk a fellépéseken, mindig egy másik társcsoport. Ez azt jelenti, hogy egy komplett társcsoport koreográfiának a hanganyagát, kottai részét át kell nézni, meg kell tanulnunk, és akkor a kinti fellépéseken őket kísérve előadjuk ezeket.
0: Azért ez úgy hangzik, hogy ez rengeteg munkával jár, de nyugtasson meg, hogy mellette marad idő a szórakozásra és szórakoztatásra is.
1: Igen, a kottaírás az mindig rengeteg munka, de amikor látja a közönséget az ember, és hogy megtapsolják és értékelik, akkor az ember azt mondja, hogy igen, megérte ilyen kettőig kottázni, mert azt mondtam, hogy másnap ennek meg kell szólalnia, és akkor visszajött a munka gyümölcse.
0: Kedves hallgatók, a HMA-tőne együttes zenéjével búcsúzunk a mai nap. A vendégem Berendi Nándor, az együttes vezetője volt.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Vértes Somlói Heimat Tőne zenekart és vezetőjét Berendi Nándort ismerhették meg, amely együttes 2006 óta meghatározó alakja Magyarország sváb zenei életének, és egyedi stílusával formálja is azt. Német nemzetiségi zenével a jövő héten is jelentkezünk Nemzetiségek zenéje adásunkban. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

0: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.